0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in two weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The ureas. Is a powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növényt?
0: It remains for a while and then with the rain and
1: egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rains and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so, good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest, is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry.
1: Ha valaki éhes.
0: We say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszik.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: one what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Ugye, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: Is a pain. Is a pain.
1: And szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to breed your animals.
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
0: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
1: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
0: So, one who is breeding then animals,
1: aki tenyészt állatot,
0: and then who is selling them,
1: aki eladja őket,
0: and who is killing them,
1: aki megöli,
0: all they are getting together this karma.
1: Mindezeknek eljut ez a karma.
0: And more mostly gets this sin who will eat them.
1: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
0: If no one will eat,
1: ha senki nem enne,
0: why should they kill?
1: Minek ölnék meg?
0: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
1: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
0: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
1: Jobb a sukshma lokában maradni.
0: And we will create a good sukshma loka, there is no pollution.
1: És jó sukshma lokát hozunk létre, ott nincs szennyezés.
0: So people are thinking go on the moon.
1: Az emberek gondolkodnak, menjünk a holdra.
0: But we will not go to the moon.
1: De nem megyünk a holdra.
0: We will go to that lokas where all there is no any border.
1: Arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
0: And very happy. This only soul is there.
1: Csak a lélek van ott.
0: Yeah.
1: Boldogan.
0: That's why it is someone said.
1: Valaki azt mondta.
0: There is one song which is a.
1: Van egy dal.
0: Well, song from by Mirabai, you know.
1: Mirabai.
0: Do you know the Holy Mother Mira?
1: Tudjátok, a Szent Mira.
0: I don't know exactly her bhajan very much.
1: Tudom pontosan ezt a bhajan.
0: But she said in her bhajan to the Krishna, or to the God.
1: Így fordul Krishnahoz a bhajanban.
0: Why you gave me the birth?
1: Minek adtál nekem születést?
0: And then it is a very painful bhajan, but she is singing.
1: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
0: So if I would not be here, I will not suffer.
1: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
0: I will not hear, my mother will not suffer.
1: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem lennék.
0: Etc. So, in the creation,
1: teremtésben,
0: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate. The life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals.
1: Vannak olyan élőlények, akik
0: and they don't eat the dead body or dead meat.
1: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
0: They will eat them, the life animal.
1: Csak élő.
0: like the cats, the tigers.
1: Mint a tigris.
0: And some, if you give, after dead body may meat is 2-3 days lying, will not eat.
1: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
0: The, the as a house pet,
1: a házi macska,
0: animals, tigers, lions, etc.
1: Tigris, oroszlán.
0: They have no chance to go anywhere.
1: Nincs módjuk bárhova menni.
0: So they are feeding with the meat.
1: Húst esznek.
0: Which is maybe few days old.
1: Lehet, hogy néhány napos már.
0: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
1: Ez a házi állatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapotja.
0: They are exactly like we now humans.
1: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
0: We are eating now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
1: A gyárban, ahol az ételt előállítják.
0: There is something from the killed animals.
1: Ott van valami a megölt állatból.
0: In different forms.
1: Különböző formákban.
0: So that also we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: So when we don't know,
1: ha nem tudjuk,
0: then I think, only I think, please.
1: Azt gondolom, csak gondolom.
0: May you can give me some other choice.
1: Lehet, hogy más választás van.
0: So that you buy one nice bread.
1: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
0: Little white bread or something.
1: És fehér kenyér.
0: And there is eggs inside.
1: És tojás van benne.
0: You buy these spaghettis.
1: A bagettet megveszed.
0: There's also animals, killed animals, fat and so on.
1: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
0: And we don't know.
1: És nem tudom.
0: So when we innocently we eat something.
1: Ártatlanul valamit eszünk.
0: And then God will say, you also ate.
1: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
0: And I will say, no.
1: Én azt mondom, nem.
0: God, you can blame me, but I didn't eat.
1: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
0: And said, you ate in hidden other food.
1: Rejtett formában etted a másféle ételt.
0: Then God is your mistake, not my mistake.
1: Akkor Isten, ez a te hibád, nem az egyik.
0: Then God, you should clean my all my sin.
1: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
0: So I don't know. You give the, but after my lecture you can tell.
1: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
0: What to do?
1: Hogy mit tegyünk?
0: So in that maybe I'm asking only maybe, not sure, but maybe.
1: Kérdezem, lehetséges.
0: That will not be as a sin for us.
1: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számunkra.
0: Because we did not know.
1: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
0: So this is a many in this Kali Yuga.
1: Ebben a Kali Yugában sok minden.
0: And then second is that we don't have a power.
1: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
0: In some countries is a law that children must eat meat.
1: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
0: And why these innocent children?
1: Ezek az ártatlan
0: gyerekek. That you are feeding them with the meat from, by law.
1: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
0: So thanks to God that is still in India there is no law that children must eat.
1: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
0: So better not to give a child.
1: That
0: you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
1: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
0: So that once it was that like this, the many that they said, why the white skinned people doesn't growing the pollution of population.
1: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
0: Many, many, they don't want, they said, okay, we are now, but we will not have any children.
1: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
0: There was in one, written in the one gyerek, magazine.
1: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
0: But we should get that kind of

0: I think in this situation now,
1: ebben a mostani helyzetben,
0: little bit can we are saved that we can take olive oil. That's very good.
1: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat
0: használunk. It's not that much polluted.
1: Az nem annyira szennyezett.
0: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them, refining.
1: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
0: When the oil is refined,
1: mikor finomítják,
0: then the essence of that oil is gone.
1: Akkor
0: it's only fat.
1: Az esszenciája már elveszik, marad a zsíradék.
0: So there are so many kind of the oil.
1: Olyan sokféle olaj van.
0: There is one oil what is called, they call they are mostly for the feeding the buffaloes.
1: Van olyan, amit
0: Yeah. And that is called oil mostly you get in England.
1: Amit Angliában lehet kapni és a bivajok etetésére használják.
0: And that is the seeds of the cotton.
1: És ezek a gyapott magjai.
0: Cotton. And what is called the cotton oil? No.
1: Hogy hívják a gyapott olajat?
0: Ez no. Okay, doesn't matter.
1: Nem számít.
0: Holy Guruji was with me in England.
1: Holy Guruji-val voltam Angliában.
0: And we were about 2 or 3 weeks.
1: 2-3 hétig.
0: But Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
1: A gujaratiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
0: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
1: Guruji pedig kihányta az ételt.
0: Burning, you know, in the
1: egy égető érzés volt.
0: Throat burning or the heart burning. And me also.
1: És én is.
0: And Guruji said, what happens?
1: Guruji azt mondja, mi történt?
0: Why I have this?
1: Miért van?
0: I said, I have also.
1: Azt mondtam, nekem is van.
0: Eating was very good.
1: Jó volt az étel.
0: Very clean.
1: Nagyon tiszta.
0: Helped me everything.
1: Minden.
0: But Guruji always said to me, find out.
1: Guruji azt mondta nekem, találd meg az okát.
0: So then I said, okay, I will search.
1: Azt mondtam, hogy kikutatom.
0: And then I asked them what kind of oil you are using. It's very pure, very good and this.
1: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondtak, nagyon tiszta és jó.
0: And then it is said this cotton seeds oil.
1: Ennek a gyapott magnak az olaj.
0: And it is so heavy.
1: Annyira nehéz.
0: And Holy Guruji was already vomiting.
1: Hogy Holy Guruji már hányt tőle.
0: This kind of oil we don't eat.
1: Nem tudunk ilyen
0: it's
1: olajat
0: only
1: meg.
0: For the buffaloes or the cows.
1: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
0: It is a name, I don't know, I forgot the name. This oil we call different. Cotton oil. Nobody says the different. Vanilla. Vanilla oil. Okay? So also the oils are also for us is many oils not good.
1: Számunkra sokféle olaj nem jó.
0: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
1: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
0: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
1: És ezekben az országokban,
0: Greece have very good, Spain have very good,
1: Spanyolországban, Horvátországban,
0: Italian have also,
1: Olaszországban nagyon jó bio oliva olaj van.
0: But what they call the cold pressed oil.
1: De olyat, amit hidegen sajtol.
0: Horsesem?
1: vagy a szezám.

0: also good. Sesame oil.
1: Szezám olaj.
0: Mustard oil is too heavy.
1: A mustárolaj az túl nehéz.
0: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
1: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
0: Now, we are vegetarian.
1: Mi vegetáriusok.
0: We eat light and good food.
1: Könnyű, jó.
0: But we mistake make that kind of oil.
1: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
0: Now, the soybean oil.
1: A szója olaj.
0: Soybean oil was one time ago, it was a good.
1: A szójababolaj régen jó volt.
0: But soybean is also manipulated.
1: De azt is manipulálják.
0: And hybridized.
1: Hibridizálják.
0: And also lot of pesticides.
1: És sok növényvédőszert használnak.
0: So in that way, the better to have from some our butter, our cows butter.
1: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
0: This way also now the corns, what we are using, any kind of corns.
1: És a gabona, amit használunk.
0: And the what we call the wheat.
1: A búza.
0: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
1: Ez is a mexikói részről jött.
0: But they were very, this wheat was very thin and little.
1: Az a búza vékony és kicsi volt.
0: But that is slowly they changed.
1: Lassacskán megváltoztatták.
0: So the wheat was very good and dark red.
1: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
0: Good, very good.
1: Nagyon jó.
0: And now they made it very thin skin white wheat.
1: És most nagyon a héja vékony és fehér.
0: It's a mostly white flour.
1: Fehér.
0: And that you have the bread and this and everything very fine white.
1: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
0: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
1: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
0: Langos.
1: Langos. A lángos.
0: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
1: Jó volt, mert sült volt olajban.
0: And the tongue like it.
1: Szereti a nyelv.
0: But liver is screaming, crying.
1: Ám a máj sír.
0: He said, again.
1: Megint.
0: I'm purifying, cleaning, but again this.
1: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
0: So that was a white flour, complete white flour.
1: Teljesen fehér lisztből készült.
0: So we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
1: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
0: Less fry things.
1: Kevesebb sült olajban.
0: Home and here also.
1: Otthon is, meg itt is.
0: So, now, another thing that is still, the letter is not, so.
1: Folytatódik a levél.
0: So, Mr. Beloved Master.
1: Kedves Mester, Mr. Master.
0: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
1: Több különböző zöldséges, kevesebb burgonya.
0: Oh, God.
1: Istenem.
0: No potatoes.
1: Nem,
0: there are
1: nem.
0: So many people, they are only eating the potatoes.
1: Sok ember csak krumplit eszik.
0: I have one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: And her mother, mostly she likes only potatoes, nothing else.
1: A mamája csak a krumplit szereti, semmi más.
0: Her husband eats only meat.
1: A férje meg csak húst esz.
0: And she eats meat with, but mostly potatoes.
1: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
0: And I don't want to tell further.
1: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
0: You can make video from us, but we have beautiful hall.
1: Onnan föntől lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
0: There's a training, aeroplane training school.
1: Itt egy repülőiskola van.
0: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
1: Mindig csak búza és krumpli, búza krumpli.
0: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
1: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
0: So I be all again on the wheat, you know. So what to eat?
1: De akkor mit tegyünk?
0: There is one very beautiful training.
1: Van egy nagyon jó képzés.
0: And people are doing.
1: Csinálják az emberek.
0: That was only yogis doing, some yogis.
1: Valamilyen jogit csinálták korábban.
0: In Himalaya.
1: A Himalaya.
0: Because there is nothing to eat.
1: Mert ott semmit nincs mit enni.
0: So that, yeah, when we go to the Alakpuriji, you know, there may be some little grass, nothing.
1: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fűmás sem.
0: So they made a training.
1: Csináltak egy tréninget.
0: The sunlight.
1: A napfény.
0: That is the best.
1: Az a legjobb.
0: So we can invite this person who is giving training.
1: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen.
0: Then no more drinking and no more eating.
1: Hogy ne igyunk és ne együnk több.
0: There are in Europe doing people very good.
1: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
0: I had one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: Unfortunately, he died.
1: Sajnos elhunyt.
0: But not because of this.
1: De nem emiatt.
0: So she made a training, and that she don't really she couldn't did not eat anything.
1: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
0: And she was very healthy, very happy, very strong.
1: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
0: And this is that energy, the sun.
1: A napenergiától.
0: The solar energy.
1: Napenergia.
0: There is solar panels.
1: Vannak a nap elemek.
0: Solar energy.
1: Napenergia.
0: And solar plexus.
1: És a szoláris plexus.
0: So it is getting in energy from through everything this to the solar.
1: Keresztül megy az energia mindezen be a solar plexusba.
0: But see, after few months or 1 year.
1: Néhány hónap, egy év múlva.
0: She said she lost all friends.
1: Azt mondta, minden barátját elvesztette.
0: Because they invite her something, all are eating, all are looking, and she's only sitting here.
1: Meghívják, esznek, isznak, ő meg csak néz.
0: Problem.
1: Ez a baj.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Of the tongue.
1: A nyelv,
0: everybody eating and this and tongue always again begin to come some kind of saliva in the mouth.
1: Nyálazik a száj.
0: So she gave up.
1: Abba.
0: And begin to eat.
1: És elkezdett megint.
0: After 10-15 years she died.
1: 10-15 év múlva meghalt.
0: So either we can get a training. Economy.
1: A gazdaságos dolog, ha ilyen.
0: That's why we don't need any money.
1: Nincs szükség pénzre.
0: We don't have a kitchen.
1: Nem kell konyha.
0: We don't have microphone. A microwave.
1: Nem kell mikrohullámú sütő.
0: Nothing.
1: Sem.
0: No shopping.
1: Nem kell vásárolni.
0: Time for meditation.
1: Idő van a meditációra.
0: And guest comes, said we are ahari nahi, we are vihari. We are only with energy.
1: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
0: Yes, you will your friend guest comes.
1: Jön a barát, a vendégül.
0: Twice.
1: Kétszer jön.
0: The first and last.
1: Először és utoljára.
0: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
1: Manapság az a búza, amit eszünk.
0: It has gluten lot.
1: Sok benne a glutén.
0: And before 20-30 years, 40 years.
1: 20-30-40 éve.
0: There was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
1: Nem volt ez a glutén érzékenység probléma.
0: It means they've tried to force us towards meat.
1: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre.
0: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
1: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a
0: húsban. And eggs and like this and like this.
1: Tojásban, ilyesmikben.
0: Many people can't understand why not to eat meat.
1: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
0: Now I was in Boston in America.
1: Most Bostonban voltam az Egyesült
0: Államokban. Last week I was there.
1: Múlt héten.
0: Exactly today there.
1: Pontosan.
0: One was pushing me that come please and eat.
1: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
0: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
1: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
0: Only salad.
1: Csak salátát.
0: And bread.
1: Meg kenyer.
0: But I said I'm going to one Indian restaurant to eat there.
1: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott eszem.
0: And this organizer, please Swamiji, come, he was pushing me.
1: A szervező meg
0: my hand.
1: Nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
0: I said, okay, I will sit down.
1: Mondtam, okay, leülök.
0: But he held me so fast.
1: De olyan erősen fogott.
0: So I have this sign here.
1: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
0: You see? He was holding like this.
1: Így szorítottam.
0: It's not a painful, nothing, but...
1: Nem fáj.
0: It's but the blood thinner.
1: Vér alá fűz.
0: So it's a memory, beautiful.
1: Szép emlék.
0: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
1: Így
0: and
1: ültem.
0: Tapur says, what happened, Swamiji, there?
1: Pólóban telefonált Swamiji, kérdezték, mi történt ott?
0: I see some little child bite me.
1: Azt mondtam, megharapott egy kisgyerek.
0: Anyhow, they so put some double medicine, and I said, no, it's okay. No pain at all.
1: Tegyünk erre a gyógyszert? Nem.
0: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
1: Ott ült Swamiji,
0: I took the fruit.
1: Csak gyümölcsöt.
0: And I had 25 or my disciples with me from Europe and America.
1: Ott volt 25 tanítvány, Európából, Amerikából.
0: And one from disciple who was from which one?
1: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
0: And in the salad there was a chicken.
1: A salátában meg csirke volt.
0: Oh God.
1: Istenem.
0: She just threw there. Another one said there was a black hair.
1: A másik meg fekete hajszálat.
0: That can happen, doesn't matter.
1: Az megtörténhet, nem baj.
0: I want to tell, maybe it's her, your hair.
1: Lehet, hogy a te hajad.
0: But she had a colored blonde hair.
1: De neki barna haja volt.
0: That's my very dear disciple.
1: Nagyon kedves tanítvány.
0: Many years disciple.
1: Sok éve.
0: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
1: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikából, aki most itt van.
0: And our Divya Jyoti here.
1: Divya Jyoti, itt van.
0: From America.
1: Amerikából.
0: Her good friend.
1: Jó barátja.
0: Is a Gita Puri.
1: Gita Puri.
0: Okay, so you can ask Gita Puri. I'm not telling joke, okay?
1: Megkérdezheted Gita Purit, nem vicc.
0: So I told the organizers and they were so sorry, so sorry.
1: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
0: So they said, they brought the salad and they told it from shop, they should be very careful, but they've mixed and they took it.
1: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
0: The Boston is a city of the how do you call the city of the learning knowledge, what you say? Studies.
1: Boston egy egyetemi város.
0: And it has in Boston, only in the Boston is 300 universities.
1: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
0: And like 1,000 colleges.
1: Több ezer főiskola.
0: Many hospitals.
1: Sok kórház.
0: Many research institution.
1: Rengeteg kutatóintézet.
0: If you want that, they will buy you to make research from your whole bones and everything.
1: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
0: So if you have enough from your life, you go there.
1: Ha eleged van az életből, oda megy.
0: And Boston is something like Budapest.
1: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
0: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
1: De persze nem lehet összehasonlítani.
0: Budapest is 1000 times beautiful.
1: Budapest ezerszer szebb.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: Then there was a problem of eating.
1: Volt gond az evéssel.
0: So we did our... Luckily we had one there vegans.
1: Szerencsére vannak vegánok.
0: So again with the eating.
1: Megint az étkezés.
0: Now what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So in Europe is still we have many good things.
1: Európában még van sok jó minden.
0: For example, Hungarian.
1: Például a magyar.
0: Slovakia.
1: Szlovák.
0: Croatia.
1: Horvát.
0: And these countries in the summer they are growing lot of good vegetables.
1: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
0: But we have to do something that how to we survive good.
1: De csinálnunk kell valamit, hogy bírjunk túlélni.
0: So here also would be good.
1: Itt is jó volna.
0: To make little difference and not every day potatoes.
1: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
0: But what we have to ask someone. The person who put the question
1: meg kell kérdezni,
0: can tell us what to cook.
1: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
0: Well, in the Boston,
1: Bostonban,
0: we had this conference in the Harvard University.
1: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
0: And this person took me, come please, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, doesn't matter.
1: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
0: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
1: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
0: Yeah. And this our now, it is one of the most beautiful that university.
1: És ez most itt a legszebb egyetem.
0: But some people are meant as good things.
1: De valaki ezt jót akarta.
0: I said I don't want to be studying now, beginning to study there, even free.
1: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
0: But they are making lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat.
1: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús.
0: There were many professors and doctors and deans and this many they are also Indians.
1: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
0: Many are research and scientists are Indians there also.
1: Sok kutató, tudós, indiai ott.
0: But their brain is also gone.
1: De ők is elvesztették az eszüket.
0: Meat.
1: Hús.
0: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
1: Néhányan még vegetáriánusok és pujját végeznek, mellettem ültek.
0: There is one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
1: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnosztika.
0: He have hardly time, everywhere they are calling him this, that.
1: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
0: And now he is so fed up.
1: Elege van.
0: Now he settled in the Atlanta.
1: Atlantában telepedett le.
0: So there are many but I don't know what happened to the human brain.
1: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
0: For the heart, we should see the heart.
1: A szívet kell nézni.
0: first heart and then the brain.
1: Először a szívet, aztán az agyat.
0: And the first brain and then the heart.
1: Először az agyat, aztán a szívet.
0: So when you eat,
1: ha eszel,
0: food comes on your plate,
1: megjön az étel a tányérodra.
0: Then one chicken baby is killed.
1: Megöltek egy kis csirkét.
0: Or a cow baby is killed.
1: Vagy egy kis borjút.
0: That chicken, when it comes on your plate,
1: mikor a tányérodra jut az a csirke,
0: then your brain should tell you.
1: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
0: Then your heart will say no.
1: Hogy a szívem azt mondja ne.
0: So, it is how they are torturing. This is a question.
1: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
0: So now our vegetables.
1: A zöldségeink.
0: In Europe we have many good vegetables.
1: Európában nagyon sok a jó zöldség.
0: And we have good in Europe is a good energy and good air,
1: jó energia,
0: good oxygen,
1: jó levegő.
0: Really, this our Middle Europe or this Europe is a place to live.
1: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
0: We have many all doctors and professors that are very towards the nature all.
1: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
0: But this big markets have destroyed us.
1: De a nagy piac az tönkretett minket.
0: And the highways have disconnected the people.
1: A autópályák szétválasztják az embereket.
0: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy and some this and that and you have some friends and so on.
1: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
0: And with the highway, we don't know anybody.
1: Az autópályán senkit nem látunk.
0: Only petrol pump.
1: Csak a benzinkutat.
0: And what you can get there?
1: Mit kapsz?
0: Good Coca-Cola.
1: Jó Coca-Colát.
0: And again potato chips.
1: Meg megint krumplit, chipset.
0: So you in Europe,
1: ti itt Európában,
0: there are so many fruits,
1: annyi gyümölcs van,
0: and vegetables,
1: zöldség,
0: which we can preserve for some winter,
1: amit el lehet tenni télire,
0: and your ancestors were doing,
1: az őseitek ezt csinálták,
0: they're like carrots. All the root fruits are vegetables.
1: Répa, a gyökérzöldségek.
0: And different kinds of pumpkins.
1: Különböző tökfélék.
0: And the seeds.
1: Magok.
0: And so many things was preserved.
1: Ami eltartható.
0: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
1: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
0: This big meat began more eating after the Second World War.
1: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
0: First World War and Second World War between.
1: Az első és második között.
0: And there they created one name.
1: Van egy név.
0: And this name they created high society.
1: A magas társadalom, felső társadalom.
0: And what means the high society?
1: Mit jelent az, hogy high society?
0: Oh, they have money.
1: Felső társaság.
0: They
1: felső
0: only pénzük. Drink alcohol.
1: Pénzük van,
0: iszlam. A meat. And this other potato is nothing.
1: A krumpli semmi.
0: And this is a high society.
1: Ez a felső tízezer.
0: And everybody want to eat meat.
1: Mindenki húst akar.
0: But they cannot because it's very expensive.
1: De nem tudnak, mert drága.
0: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
1: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
0: so this is another reason that people are eating meat.
1: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
0: So try to dry fruits.
1: Próbáld
0: dry vegetables.
1: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldségeket.
0: We have in India also big problem.
1: Indiában is sok a gond.
0: Don't think that India is still holy.
1: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
0: Yes, India is a holy, very holy.
1: Nagyon szent.
0: And the India is a spot on this earth is a very holy.
1: Ez egy olyan hely az földön, ami szent.
0: But not the people.
1: De nem az emberek.
0: That's it.
1: Ez az.
0: this college is very beautiful, very good.
1: Ez az iskola nagyon jó.
0: But now who is here living and doing, that is different.
1: De aki itt él, mit csinál?
0: And now so the Indians, they are talking about a high society.
1: Most az indiaiak is a felső tízezerről beszélnek.
0: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up, a tie, yes?
1: Nem használjátok az akasztást.
0: This is a creation. The kravata is good, but the tie is not good.
1: Nyakkendő jó.
0: So, all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
1: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
0: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
1: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
0: So I tell also Indians,
1: mondom az indiaiaknak,
0: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
1: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
0: It is unbelievable.
1: Hihetetlen.
0: They are so blind.
1: Olyan vakok.
0: It's not that India.
1: Nem az az India.
0: Not that people.
1: Nem azok az emberek.
0: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this. So they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
1: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszik.
0: One of the biggest meat exporter is India.
1: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
0: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
1: Azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
0: Therefore don't breed poor dogs, okay?
1: Ezért ne tenyészt kutyát.
0: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
1: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik.
0: Yes.
1: Kutyát,
0: who knows?
1: Ki tudja.
0: This is how the cancer is going.
1: Így terjed a rák.
0: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
1: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
0: We can make from the good corns, corn, any kind of corn, we can make nice flowers and we can make some different kind of homemade things and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
1: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
0: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
1: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák oka.
0: He's telling, yes, yes, Swami, you can talk as much as you like.
1: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swamiji, beszélhetsz, amit akarsz.
0: All are listening, but when this will open gate.
1: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
0: So, it is our weakness.
1: Ez a mi gyengeségünk.
0: Humans have more weakness than any.
1: Az embernek több a
0: gyengesége,
1: mint bárkinek, és ez az evés.
0: Yeah. Even our house pet are spoiled.
1: A házi állat.
0: Because of the our weakness.
1: És a mi gyengeségünk miatt.
0: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
1: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
0: And that's why I said that when we have big seminars in a small village,
1: kis faluban,
0: in this time of the season,
1: ebben az évszakban,
0: we can request the farmers,
1: megkérhetjük a földműveseket, and
0: because there is so much vegetable they can't eat.
1: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják
0: so they are feeding the pigs.
1: A disznókkal etetik fel.
0: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
1: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
0: At the same time I can tell you,
1: azt is elmondhatom,
0: that who came to India, you know, to Rajasthan,
1: aki Indiába jön,
0: in Jordan,
1: Jada.
0: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
1: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
0: 600-700 hectares land.
1: 600-700 hektár.
0: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
1: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
0: And our trees.
1: És a fák.
0: Bushes, everything.
1: Bokrok minden.
0: So there is a different kind of vegetables we are using drying.
1: Másféle zöldségek vannak ott.
0: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
1: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
0: That is also in the forest bush.
1: Az erdőben is, a bokrokon.
0: So last year we had this in a vape, in a Strilki, you remember?
1: Múlt évben Strilkiben emlékeztek.
0: And people like it.
1: Szeretik,
0: it was good.
1: Emberek.
0: So this year I brought again for you something.
1: Megint hoztam nektek valamit idén is.
0: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
1: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
0: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all why you need to carry your luggage.
1: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
0: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
1: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
0: I said, okay.
1: Azt mondtam, rendben.
0: But then I was thinking.
1: Aztán gondolkozni
0: kell. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
1: 2 üres bőrönt.
0: Inside was the soya capsules you make it for our homeopathic herbals.
1: Homeopátiás kapszulák voltak.
0: Because they are made from soya and not from animals.
1: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati.
0: And our Pushpa in garden, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
1: Jadamban, Pushpának egy szép kertje van.
0: So they are so much.
1: Ilyen nagyok.
0: Half kilo.
1: Fél kilo.
0: So much, but half kilo. So I put all in my 2 suitcases, and when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
1: Betettem a 2 böröntbe, azt kérdezték, ilyen
0: kevés. I'm bringing the air from Europe for India.
1: A levegőn keresztül viszem
0: the
1: Európa.
0: The good, India. Clean air for New Delhi from Vienna.
1: Levegőt viszek.
0: So back I brought it 60 kilos. Or more.
1: Kiló, hoztam vissza, vagy többet.
0: And Mansa Devi was looking.
1: Így néztem Mansa Devi.
0: So I said, anyhow, I brought it this and we are now making mixing and you can use it, have it.
1: Most használhatjátok.
0: So you create please yourself your few months good food.
1: Néhány,
0: I don't know how, but you have to.
1: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
0: Hogy. And if you don't know, then I can tell you.
1: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
0: You can from the different grains.
1: Különböző magok, gabonák.
0: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
1: Ja, a szójabab. Csicseri borsók, csicseri.
0: And that we can make few different kind of variety for a food.
1: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
0: Only from that.
1: Csak azt.
0: So like different things we can learn, okay?
1: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
0: And if you can get the organic corn.
1: Hogyha tudtok hozzájutni bio.
0: Then we can make 3 different kinds of varieties for food from this corn.
1: Háromfélét gabonát lehet beletenni az ételbe.
0: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
1: Innen Európából.
0: And you can have every day different dish.
1: Minden nap más étel.
0: At least you have 10 different dishes.
1: Legalább 10 különböző étel.
0: 10 to 15.
1: 10-15.
0: So, if you eat 2 kind of variety, twice a month.
1: Ha két félét teszel, kétszer egy
0: hónapban. Or let's say three times a month.
1: Vagy háromszor.
0: That's not

0: pranayam leads a practitioner towards the ocean of the peace.
1: A pranayam a gyakorlót a béke óceánjához vezeti.
0: Like on the bottom of the ocean is very calm.
1: Mint ahogy az óceán fenekén, mélyén nagyon nagy
0: nyugalom van. Waves are only on the surface.
1: Hullámok csak a felszínen vannak.
0: Similarly, the vrittis of the yogi.
1: Ugyanígy a jogi vrittiei.
0: During the pranayam.
1: Pranayama során.
0: It realizes the very deep peace.
1: Nagyon mély békét tapasztal meg.
0: After that, then comes dharana, the concentration.
1: Ezután következik a dharana, a koncentráció.
0: So pranayam leads us to the peace of the mind.
1: Tehát a pranayam az elme békéjéhez vezet minket.
0: And that means brings to the dharana the concentration.
1: Azaz elvisz minket a dharanáig, a koncentrációig.
0: Concentration means here that you are aware, completely aware of the one thing about which you are thinking or what you would like to achieve. Mastery, do, etc.
1: A koncentráció itt azt jelenti, hogy tökéletesen tudatában vagy annak az egy dolognak, amivel foglalkozni akarsz, amire gondolni akarsz, amit el akarsz érni, vagy amit csinálni akarsz.
0: After the pranayam, the concentration begins or becomes like a very peaceful flame of the dipak or the candle flame.
1: A pranayama után a koncentráció olyan békéssé válik, mint egy mécses vagy egy dipak lángja vagy egy gyertyaláng.
0: When the flame is not moving.
1: Amikor a láng nem is mozog.
0: The flame is very peaceful and straight.
1: A láng nagyon békés, nyugodt, egyenes.
0: Like that is the concentration of the practitioner of the pranayam if he or she is doing proper step by step like according to the our the system yoga in daily life.
1: A pranayama gyakorlójának a koncentrációja is ilyen békés, amennyiben szisztematikusan és lépésről lépésre gyakorolja a pranayamot, ahogy a mi jóga mindennapi életben rendszerünkben le van írva.
0: That time when the proper concentration is there.
1: Akkor, amikor már megvan a megfelelő koncentráció,
0: then comes the dhyana.
1: Következik a dhyana.
0: Dhyana have many meanings.
1: A dhyánának sok jelentése van.
0: But now dhyana means that you found the object what you would like to know.
1: De a dhyana most azt jelenti, hogy megtaláltad azt a tárgyat, amit szeretnél megismerni.
0: Where you observe it full of the attention.
1: És teljes figyelemmel azt figyeled.
0: Full of the knowledge.
1: Teljes tudásod.
0: Yes, what is that?
1: Igen, mi az?
0: That object. So,
1: az a tárgy.
0: In dhyana, one merges into the oneness.
1: Tehát a dhyánában az ember beleolvad az egységbe.
0: There is a symbol in front of you, object front of you.
1: Előtted van egy szimbólum, egy tárgy előtted van.
0: The flame in front of you.
1: A láng előtted van.
0: Or the Gurudev's photo.
1: Vagy Gurudeva fényképe.
0: Or any goddess.
1: Vagy bármelyik istenségé.
0: Whatever you see for you the highest point.
1: Akit te legmagasabbnak tekintesz.
0: So while concentrating,
1: miközben koncentrálsz,
0: you comes to the dhyana, the meditation.
1: Eljutsz a dhyanába, a meditáció.
0: Now you are merging into the oneness.
1: És most már egyé válsz, egységbe olvadsz vele.
0: That time you get the knowledge.
1: Akkor dhyana. Tudáshoz jutsz, dhyanához.
0: What I want to know.
1: Mi az, amit szeretnék tudni?
0: So to know is the knowledge.
1: Tudni tudást jelent.
0: About what is the object.
1: Hogy miről az a tárgy.
0: And who is yourself.
1: És ki, az pedig te magad vagy.
0: So this means.
1: Ez azt jelenti.
0: This three becomes one.
1: Ez a három egyé válik.
0: The knowledge.
1: A tudás.
0: The knower who want to know.
1: A tudó, aki szeretné azt tudni.
0: An object.
1: És a tárgy.
0: What you want to know.
1: Amit szeretnél tudni.
0: So between object and tehát thyself.
1: A tárgy és te magad között.
0: Is that knowledge the dhyana.
1: Ott van a tudás, a dhyana.
0: And that brings together.
1: És az összehoz.
0: And the time begins the samadhi.
1: És ekkor kezdődik a samadhi.
0: Dhyana, samadhi.
1: Dhyana és samadhi.
0: Yama, niyama, asan, pranayam, pratyahara, dhyana and samadhi.
1: Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana és samadhi. Dharana, dhyana és samadhi.
0: So this is how the pranayam, if you practice very systematically that pranayam.
1: Így hát ez a pranayam, hogyha nagyon szisztematikusan gyakorlod azt a pranayamot.
0: You enter every day in samadhi.
1: Akkor minden nap belépsz a samadhiba.
0: And samadhi, the state of the samadhi for our mind that time, and for our intellect, and for our awareness, is something when you are very tired, and you have comfortable bed and the room and air and everything, and you just sleep.
1: És az elménk, az értelmünk számára az a szamádi akkor olyan, mint amikor nagyon fáradtan hazatérünk, és egy nagyon kényelmes szoba, kényelmes ágy vár, amelyben lefekszünk, és csak
0: alszunk. So you enjoy.
1: És nagyon örülünk ennek, élvezzük.
0: What means here enjoy?
1: Mit jelent itt az, hogy élvezzük?
0: The bliss.
1: Az üdv.
0: The bliss.
1: Az üdvöt.
0: Is beyond the enjoy.
1: Az üdv fölötte van az élvezetben.
0: Where we said enjoy is connected still to the physical body.
1: Ha ezt a szót használjuk, hogy élvezni, az a kifejezés még a fizikai testhez kapcsolódik.
0: And the mental waves.
1: És a mentális hullámainkhoz.
0: What we call the desires.
1: Amiket vágyaknak nevezünk.
0: This is every day's sleep.
1: Ez a mindennapi alvásunk.
0: Certain things brings us a happiness for temporary.
1: Bizonyos dolgok ideiglenesen boldogságot okoznak nekünk.
0: You see the sunrise, beautiful.
1: Megnézzük a napfelkeltét, gyönyörű.
0: Suddenly all vrittis, all thoughts goes away. You see beautiful dawn and the sunrise.
1: Hirtelen minden vrittink elmúlik, gyönyörű hajnalt és napfelkeltét látunk.
0: But you can't gaze long.
1: De ezt nem lehet túl sokáig nézni.
0: Or some good food.
1: Vagy egy finom étel.
0: Or walking in good forest.
1: Vagy egy szép erdőben sétálni.
0: Or swimming in good clean water.
1: Vagy egy jó tiszta vízben úszni.
0: Likewise, there are many things which makes us temporarily happy.
1: Sok minden más is van, ami egy időre boldoggá tesz bennünket.
0: That's not long lasting.
1: De ez nem tart sokáig.
0: But the sleep comes.
1: De amikor jön az alvás.
0: And that gives you the joy of the joy.
1: Az az öröm örömét adja.
0: Nothing is more pleasant than deep sleep.
1: Semmi sem kellemesebb annál, mint a mély alvás.
0: Where this jiva, the soul, the jivatma,
1: ahol ez a jiva, ez a lélek, a jivatma,
0: a perfect peace,
1: tökéletes békére lel.
0: And jiva enjoys.
1: És ez a jiva élvezi azt.
0: Jiva feels very calm.
1: Nagyon nyugodtnak érzi magát.
0: Of the sleep.
1: Az álom nyugalmát érzi.
0: Sleep is very important.
1: Az alvás nagyon fontos.
0: Sleep is now you can compare with your modern instruments.
1: Az alvást összehasonlíthatod a modern berendezésekkel.
0: So called, let's say, telephone.
1: Mondjuk a telefonnal.
0: Updating.
1: Amely updateli magát.
0: You know.
1: Tudjátok.
0: So you are updating.
1: Tehát te is updateled magad.
0: So similarly, in the deep sleep.
1: Ugyanígy a mély alvásban.
0: All the brain centers.
1: Minden agyközpont.
0: They are checked.
1: Le van ellenőrizve.
0: Updated.
1: Updatelve.
0: Relaxed.
1: Ellazul.
0: And free of the tension.
1: És megszabadul a feszültség.
0: In the deep sleep.
1: A mély álomban.
0: You are free of the tension.
1: Megszabadulsz a feszültségektől.
0: But in the meditation.
1: De a meditációban.
0: Is more than that.
1: Még ennél több is van.
0: So that is called everyday samadhi, nitya samadhi.
1: Ez a mindennapos samadhi, a nitya samadhi.
0: But it doesn't come in 10 minutes pranayam.
1: De ez nem következik be 10 perces
0: pranayam. It doesn't come in 15 minutes concentration.
1: Nem jön 15 perc koncentráció.
0: It doesn't come in 20 minutes longing to have samadhi.
1: Nem jön azután, hogy 20 percig vágyódsz a samadhi után.
0: It will not come.
1: Az úgy nem jön el.
0: Even you do to 5 hours.
1: Még ha 5 óránát csinálod, akkor
0: don't
1: sem.
0: Wait for it.
1: Ne várj rá.
0: Don't expect.
1: Ne várd el.
0: Just be.
1: Csak légy ott.
0: And that automatically these techniques will put you into the samadhi.
1: És automatikusan ezek a technikák elvisznek téged a samadhiba.
0: Where the jivatma is bathing in the divine holy river Ganga.
1: Amikor a jivatma az isteni szent Ganga folyóban fürdik.
0: It is merging into Devprayag with Alaknanda and Bhagirathi.
1: Devprayagnál összeolvad, összefolyik Alaknandával és Bhagirathival.
0: Nagini river.
1: Nagini folyóval.
0: You know, it's something beautiful when from high mountains, from the rocks, the waterfall is there.
1: Az valami gyönyörű, tudjátok, amikor a magas hegyekről, a sziklákról a vízesés aláhull.
0: There's a waterfall from the clouds.
1: Van egy vízesés a felhőkből.
0: Rain.
1: Az eső.
0: From very high.
1: Nagyon magasról.
0: It never comes waterfall from the earth.
1: A földről sosem jön vízesés.
0: Always come from up to down.
1: Mindig föntről jön lefele.
0: And on the peak of the mountain, where is coming so much water?
1: A hegycsúcsról hogyan jön annyi víz?
0: And how pure, how clean.
1: És mennyire tiszta?
0: So it come from up to down.
1: Tehát föntről jön lefele.
0: And that waterfall which fall on the down, it doesn't come again up.
1: És az a víz, ami egyszer már aláhullott, az még egyszer nem fog fölmenni.
0: And this waterfall is for our eyes a joy.
1: És ez a vízesés a szemünk számára örömet
0: for
1: jelent.
0: Our body is beautiful.
1: Testünknek is örömet
0: and
1: szerez.
0: Drink that water.
1: Is gyönyörű.
0: Beautiful.
1: És meginni azt a vizet csodálatos.
0: Clean, pure.
1: Tiszta víz.
0: There are the minerals.
1: Vannak benne ásványok.
0: Because it is watching, going through the rocks.
1: Mert a sziklákon szűrődik át.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: That waterfall means the wisdom.
1: Az a vízesés a bölcsesség.
0: The knowledge.
1: A tudás.
0: The blessing.
1: Az áldás.
0: The grace.
1: A kegyelem.
0: Of the master.
1: A mester kegyelme áldása.
0: To the disciples.
1: Amelyet a tanítványnak ad át.
0: So, always the knowledge comes from up.
1: Tehát a tudás mindig föntről jön.
0: And who is down, they receive.
1: Aki alul van, az pedig megkapja.
0: If you sit up,
1: ha te ülsz fölül,
0: and master is down,
1: a mester pedig alul van,
0: you will be dried up.
1: Akkor ki fogsz száradni.
0: Nothing.
1: Semmit se lesz.
0: So that's why
1: ezért
0: Upanishada.
1: Upanishad.
0: Sit near.
1: Ülj közel.
0: In the feet of the master.
1: A mester lábához.
0: And drink the nectar of the wisdom, the words of Gurudev, Guru Vakya.
1: És idd Gurudev a szavainak, a Guru Vakyának a nektárját.
0: If there's a kusanga,
1: ha kusanga van,
0: then that the water is mixed down.
1: Akkor a víz mással keveredik.
0: Impurities, bacterias.
1: Tisztátalannal, baktériumokkal.
0: That can manipulate your brain.
1: És az manipulálhatja.
0: That can make you ill.
1: Agyadat megbetegíthet.
0: That can lead you to the hospital.
1: Azáltal kórházba juthatsz.
0: And thanks to God, nowadays we have a hospital.
1: Hála Istennek, hogy manapság vannak kórházak.
0: Both place, hospital and the grave very close.
1: A kórház és a temető közel van egymáshoz.
0: So, a hospital is again treatment.
1: A kórházban kezelést kap.
0: And so this hospital is again the satsang.
1: És ez a kórház pedig nem más megint, mint a satsang.
0: All the vrittis again purify.
1: Minden vritti újra megtisztul.
0: Only one thing.
1: Csak egy dolog.
0: That you think pure.
1: Hogy tisztán gondolkozz.
0: You digest all.
1: És emész meg mindent.
0: Give your body work.
1: Adja testednek munkát.
0: Pranayam.
1: Pranayam.
0: And so the rishis enjoys the pranayam.
1: Tehát a rishik élvezik a pranayamot.
0: And you never knows when through the pranayam your prana goes to the brahmarendra.
1: És sosem tudhatod, hogy pranayama közben a pránád mikor halad át a brahmarendrán.
0: And brahmarendra is our sahasrar chakra.
1: A Brahmarandra pedig a Sahasrara
0: chakra. That time jivatma is perfect in joy.
1: Akkor a jivatma tökéletes
0: ananda
1: örömben,
0: brahmananda
1: van.

0: So, the pranayam purifies our body.
1: Tehát a pranayam megtisztítja a testünket.
0: It purifies entire physical body.
1: Megtisztítja az egész fizikai testet.
0: The blood, the vessels.
1: A vért, a véredényeket.
0: The lungs, the
1: tüdőt, légzőrendszer.
0: Through and through. It is the best service to this body.
1: Áttisztít minden. Ez a legjobb szolgálat a testünknek.
0: Like you bring your car to the service station.
1: Mint amikor elviszük az autónkat szervizbe.
0: Then this pranayam which supplies enough and best oxygen towards the brain.
1: És ez a pranayam a legjobb minőségű oxigént szállít az
0: It develops concentration.
1: Számára is, és fejleszti a koncentrációt.
0: It develops the happiness in the heart.
1: Növeli az boldogságot a
0: the
1: szívben.
0: The joy in the heart.
1: Az örömöt a szívben.
0: The peace in the heart.
1: A békét a szívben.
0: The pleasant feelings in the heart.
1: A kellemes érzéseket a szívben.
0: And it is oneness.
1: És egység.
0: That time this jiva is proceeding towards the highest level.
1: És ekkor a jiva tovább halad a legmagasabb szint felé.
0: So every day when you experience the samadhi,
1: tehát minden nap, ha átéled a samadhit,
0: you see the light,
1: akkor látod a fényt.
0: You have feeling of achieving something.
1: Úgy érzed, hogy elérsz valamit.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: You are developing.
1: Fejlődsz.
0: Towards the highest consciousness.
1: A legmagasabb rendű tudat.
0: And there is one thing. The dhara, the waterfall.
1: És aztán van ott valami.
0: Which is connecting with the nectar.
1: A vízesés, amely a nektárhoz kapcsolódik.
0: And that means the mantra. It is the mantra.
1: A mantra, ez a mantrát jelenti.
0: So, if you stop the mantra,
1: ha abba hagyod a mantrát,
0: the waterfall is finished.
1: Akkor véget ér a vízesés.
0: You see only dry rock.
1: Csak a száraz szikla marad.
0: You can't get anything.
1: Abból nem kaphatsz semmit.
0: So mantra which will lead us to the samadhi.
1: És a mantra, amely elvezet minket a
0: samadhihoz. And it will lead us back to the normal life.
1: És visszavezet minket a normál életbe.
0: So this is called the sabija samadhi.
1: Ez a sabija samadhi.
0: Sabija samadhi and nirbija samadhi.
1: Sabija samadhi és nirbija samadhi.
0: Sabija samadhi means still we have this vritti and we know where I am, who am I.
1: Sabija samadhi azt jelenti, hogy még megvan az a vritti, hogy tudom, hogy itt vagyok és ki vagyok én.
0: Because we are still alive.
1: Mivel még életben vagyunk.
0: And of course we would like to be alive.
1: És persze életben is szeretnénk maradni.
0: We don't want to die.
1: Nem akarunk meghalni.
0: You know, great rishis.
1: A nagy rishik.
0: Ages and ages they are still living.
1: Korszakokon és korszakokon át még mindig élnek.
0: Though their body is completely purified.
1: Bár a testük tökéletesen megvan tisztítva.
0: It is transparent.
1: Áttetsző.
0: The whole body is transparent.
1: Az egész testük áttetsző.
0: So, that is pranayam.
1: Az a pranayam.
0: Meditation.
1: A meditáció.
0: Asanas is just warming our body.
1: Az ászana csak fölmelegíti a testünket.
0: And giving good massage to the body.
1: És megfelelő masszázsban részesíti
0: that you can sit long peacefully.
1: Hogy képesek legyünk sokáig békésen ülni.
0: Of course, our body is very, very important.
1: Persze a testünk az nagyon fontos.
0: Without body, nothing we will achieve.
1: Test nélkül semmit sem érhetnénk el.
0: Without body, we are nothing.
1: Test nélkül nem vagyunk semmik.
0: That's why God brought us into this body.
1: Ezért hozott minket Isten ebbe a testbe.
0: Where five tattvas.
1: Ahol az öt tattva,
0: five elements,
1: az öt elem,
0: space, air,
1: A tér, a levegő.
0: Fire.
1: A tűz.
0: Water.
1: A víz.
0: And earth.
1: És a föld.
0: All connecting into our body.
1: Mind kapcsolódik a testünkhöz.
0: And all these five elements.
1: Mindez az öt elem.
0: Gives us comfort.
1: Kényelemben részesít minket.
0: Balance.
1: Egyensúlyt ad.
0: So the jivatma feels one with the divine atma.
1: Hogy a jivatma egynek érezheti magát.
0: That time you can feel and realize the Gurudev, what is the Guru Kripa and what is Guru Tatva.
1: Az isteni atmával, és akkor érezheted, hogy ki Gurudev, mi a Guru Tatva, és mi a Guru Kripa.
0: Only those who have Guru.
1: Csak azok, akiknek van gurujuk.
0: And who realize the Guru.
1: És fölismerik gurujukat.
0: The devotion to the Guru.
1: Odaadással vannak a guru iránt.
0: Confidence to the guru.
1: Bizalommal vannak iránta.
0: This who is leading you 24 hours.
1: Aki vezet téged 24 órán keresztül.
0: And when you see the Gurudev.
1: És amikor látod Gurudevát.
0: Your jivatma is singing.
1: A jivatmád dalol.
0: Is blossoming.
1: Kivirágzik.
0: Is happy.
1: Boldog.
0: Glorious.
1: Dicsőség.
0: All fears is gone.
1: Minden félelem eltűnt.

0: So when you seeing this,
1: amikor látod ezt,
0: that time all vritti is gone.
1: Akkor minden vritti eltűnt.
0: That time all thoughts gone.
1: Minden gondolat elmúlt.
0: You are in that atma.
1: Az átmában vagy, abban az
0: so,
1: átmában.
0: Atma is param atma.
1: Tehát az átma paramátma.
0: And that paramátma is atma of every charachar, means in every entity.
1: És az az átma, az a paramátma minden characharban, minden élőlényben.
0: And realize this.
1: Ezt fölismerni.
0: Is the samadhi.
1: A samadhi.
0: Realize this is a liberation.
1: Ennek felismerése a felszabadulás.
0: Realize this is atmagyana.
1: Ennek felismerése az átmagyana.
0: Realize this is the brahmagyana.
1: Ezt felismerni a brahmagyana.
0: So pranayam.
1: Tehát pranayam.
0: That kind of pranayam.
1: Az a fajta pranayam.
0: You should go through this whole course of the pranayam.
1: A pranayama egész kurzusán végig kell haladni.
0: According to our yoga in daily life.
1: Ami yoga mindennapi életben rendszerünk szerint.
0: So, then you follow. You see, there's a cat follows their babies, three kids outside.
1: Látjátok, ott az a macska is követi a három kölykét.
0: A beautiful one, cat and running behind her little kids.
1: Ott egy macska és három kis kölyök szaladgál körülötte.
0: And now, when you see them.
1: Ha látod őket,
0: all your vritti is gone.
1: Összes vritti eltűnt.
0: And you see.
1: És látod.
0: Charachar ki átma. In them is also this átma.
1: Bennük is ott van ez az átma.
0: And look how happy you are.
1: És milyen boldog vagy.
0: So you turn your head. You turn your feelings towards the cat.
1: Elfordítod a fejed, az érzéseid a macska felé.
0: And so is the bhakta.
1: Ilyen a bhakta.
0: So is the seeker.
1: Ilyen a kereső.
0: The practitioner.
1: A gyakorló.
0: Is turning automatically to the
1: automatikusan
0: paramatma.
1: Paramatma felé fordul.
0: The paramatma.
1: A paramatma.
0: Brahmanandam.
1: A Brahmanandam felé.

0: That boy should not go there.
1: Fiúk ne menjenek oda.
0: So, feeling.
1: Tehát az érzés.
0: The pranayams.
1: A pranayama.
0: And now you have only interest towards the cat.
1: Most már csak a macskák érdekelnek benneteket.
0: So that is a test of the master.
1: Ez a mester tesztje.
0: Where is the feelings?
1: Hol fordulnak az érzések?
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: So pranayam according to yoga and daily life.
1: Tehát a pranayama, a yoga mindennapi életben szerint.
0: There was one disciple.
1: Volt egy tanítvány.
0: In India only.
1: Csak Indiában.
0: Who did the whole pranayam course.
1: Aki az egész pranayama kurzust végig
0: gyakorolta. Very, very systematic.
1: Nagyon, nagyon szisztematikusan.
0: And then for some time, till certain level, also followed our Hirdey Kamal of this pranayam techniques.
1: És egy bizonyos szintig a mi Hirdey Kamalunk is követte ezeket a pranayam technikákat.
0: Just they learned one, two techniques and then again they came to their bhastrika.
1: Sokan vannak, akik csak megtanulnak egy-két technikát és már is rátérnek a bhastrikára.
0: So pranayam leads to the peace and bliss.
1: A pranayam elvezet a békéhez, az üdvhöz.
0: Guruji said peace and bliss result of the satsang.
1: Guruji azt mondta, a béke és az üdv a satsang eredménye.
0: Peace and bliss.
1: Béke és üdv.
0: Result of the satsanga.
1: A satsang eredménye.
0: Enter the kingdom of the Lord God.
1: Lépj be Isten királyságába.
0: To the sacrifice.
1: Az áldozat kapuján.
0: So what can you sacrifice?
1: Mit áldozhatnál
0: fel? What you can give.
1: Mit tudsz adni?
0: That's it. How much you can give up?
1: Mennyit tudsz feladni?
0: Sacrifice.
1: Mennyit tudsz feláldozni?
0: Not only your money.
1: Nem csak a pénzedet.
0: Not your properties.
1: Nem a vagyonodat.
0: But sacrifice kama, krodha, madha, loba, moha, ahamkaras.
1: Áldozd föl ezeket.
0: Rága and dvesha.
1: Kama, krodha, loba, moha, ahamkaras. Rága, dvesha, ezeket áldozd föl.
0: This is to sacrifice.
1: Ezt kell feláldozni.
0: Then we will enter through the kingdom of the God.
1: Akkor beléphetünk Isten királyságába.
0: Into the Brahmalokába.
1: A Brahmalokába.

0: शांति शांति शांति। Move your body slowly.
1: Lassan mozgasd meg a tested.
0: From the Ananda Asana.
1: Az Ananda Asanából.
0: Because people have fear from the Savasana.
1: Mivel az emberek félnek a Savasanától.
0: Savasana means dead body.
1: Savasana azt jelenti holttest.
0: And mostly people have fear from the dead body.
1: És az emberek általában félnek a halott testektől.
0: Actually, this posture, lying on the back, is appropriate to give explanation, and name is called Anandasana.
1: És ezért jó ennek a háton fekvő helyzetnek azt a nevet adni, hogy Anandasana.
0: Anand means bliss.
1: Ananda üdvöt jelent.
0: Anand means happiness.
1: Boldogságot.
0: Anand means pleasure.
1: Kellemes érzés.
0: Anand means without tension.
1: Feszültség nélkül.
0: Anand means peace.
1: Béke.
0: And Anand means fearless.
1: És félelem nélküliség.
0: Therefore, it is appropriate to give the name Anandasana.
1: Ezért jó ezt a helyzetet Anandasana.
0: Yoga in daily life have researched also the names of the postures.
1: A yoga mindennapi életben kikutatta a pozíciók neveit is.
0: And mostly we know everything is coming from the nature.
1: És általában minden, amit tudunk, az a természetből jön.
0: My dear, today I will give the light on the Khatupranam.
1: Kedveseim, ma elmagyarázom a Khatupranamot.
0: The Khatupranam, which have a completeness in it.
1: A Khatupranamban teljesség van.
0: It has got more beautiful postures, upgrading.
1: Több csodálatos pozíció is van benne, frissítve lett.
0: Khatu is a beautiful village in Rajasthan.
1: Khatu egy csodálatos falu Rajasthanban.
0: And there's a beautiful hill, the mountain.
1: És van ott egy nagyon szép domb, egy hegy.
0: That mountain have a most beautiful stone, as a rainbow color, five colors of stones.
1: És ezen a hegyen öt színű, szivárvány színű kövek vannak.
0: And unfortunately, they are now making mines and digging out these all stones.
1: És sajnos mostanában bányákat nyitnak ott, és kibányásszák ezeket a köveket.
0: Especially the stone is exported to Middle East.
1: És a Közel-Keletre adják el ezeket a köveket.
0: Because it has a beauty and the feelings of the coolness.
1: Mert ezek nagyon szépek és hűvös érzést adnak.
0: It observes the humidity.
1: Megtartja a nedvességet.
0: And in a hot summer it's cool.
1: És a forró nyárban hűvös.
0: If you go to the Dubai or some Middle East countries, you will see lot of these stones from Khatu.
1: Ha elmész Dubajba vagy a Közel-Keleti országokba, akkor nagyon sok khatui követ láthatsz.
0: There is a majority of the Muslims.
1: A muszlimok vannak többségben.
0: There is a beautiful mosque.
1: Van egy nagyon szép mecset.
0: And they are all in harmony, Hindus and Muslims.
1: Harmóniában élnek a hinduk és a muszlimok.
0: The Muslims, they were adoring lot our grand master Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji, who lived there.
1: A muszlimok imádják a mi mesterünket, Bhagavan Sridharaya Mahaprabhujit, aki ott élt.
0: And the Muslims from there used to say to Mahaprabhuji, the peer of Khatu.
1: Az ottani muszlimok azt mondták Mahaprabhujinak, hogy ő Khatu pírje.
0: Peer is a holy
1: one. Peer a szent.
0: Well, it is a mountain which is radiating peace, harmony, love and understanding.
1: Ez a hegy békét, szeretetet, harmóniát és megértést sugároz.
0: And so in our yoga and daily life, many years, nearly 4 decades, we developed this called Khatu Pranam.
1: A joga mindennapi életben, majdnem 40 éve kifejlesztettük a Khatu Pranamot.
0: The glory to that colorful mountain.
1: Ennek a színes hegynek a dicsősége.
0: So it's the name of the village, not the name of that mountain.
1: Ez a falu neve, nem a hegyi.
0: But when we, the villages, they are living on these hills, and therefore included that mountain too.
1: De a falusiak is ott élnek a hegyen, ezért benne foglaltatik.
0: In Khatu Pranam we made few corrections or endorsement.
1: A Khatu Pranamban van néhány javítás vagy fejlesztés.
0: Upgrading.
1: Feldúsítás.
0: And it's also we have been practicing in some our centers. And some of the postures which very nicely inspired and practiced and researched by our sadhvi Shiv Jyoti in Brisbane Ashram, Australia.
1: Néhány központban már gyakoroltuk.

0: and turn to my side, sit in Vajrasana.
1: Forduljatok fel, én üljetek Vajrasanába.
0: Have you the headset? नींबू का पानी पियोगे? अच्छा, ठीक है. मेरा मुंह सूख जाता है. सो खाटू प्रणाम इट improves immunity in the body. It is best for the lungs and for purification of the lungs and for the breath. If someone have respiratory problems, it supports, it cures. Khatu pranam removes the stiffness of the muscles and joints, and the Khatu pranam gives a stressless life. It's beautiful and harmonious. So
1: a Khatu pranam fejleszti az immunitást, a légzést, és eltávolítja az izmokból a merevséget, és a stressz nélküli életet ad.
0: So we are in technology doing something to close the curtains. So thank you very much, because people have too much sun on the face. More.
1: Igyekszünk behúzni a függönyt, mert az emberek túl sok napot kapnak.
0: Mosquitoes comes. So okay, leave it. Thank you, boys. Hold. Keep on holding. Sit down. So Swami Vivek Puriji, floor is yours.
1: Swami Vivek Puriji, tiéd a szó.
2: Now we will start with Khatu pranam.
1: Akkor elkezdjük a Khatu pranamot.
2: Relax in Vajrasana.
1: Lazíts Vajrasanában.
2: Palms on the thigh muscle.
1: Tenyerek a combon.
2: And now slowly with inhalation raise your hand.
1: És most lassan belégzésre emeld a kezed. Egy.
2: Two, slowly go down in
1: Vajrasana. Kettő, lassan hajol előre.
2: Now is one movement more. Three, slowly go.
1: Most jön egy újabb mozdulat, háromra lassan csúsz előre.
2: Behind your body.
1: És tedd a kezed a hátad mögé.
2: Four, put the hands back a little in front.
1: Négyre rakd le a kezed egy kicsit előrébb.
2: Five, bhujangasan.
1: Öt, bhujangasan. Nem változtatjuk meg a Khatu pranam nevét.
2: Heel on the floor.
1: Hat, sarkak a talajon.
2: Seven.
1: Hét.
2: Eight, now put your hands back.
1: Nyolc, rakd hátra a kezed.
2: Nine, hands up.
1: Kilenc, emeld fel a kezed.
2: 10, again back.
1: 10, megint hátra.
2: 11.
1: 11.
2: 12.
1: 12.
2: And now 13. First we will put
1: 13.
2: The palms on the knee.
1: Először a térdre rakjuk a tenyerünket.
2: 14, slowly come

0: 14 lassan emelkedj föl.
1: 15 again palms on the knee.
0: 15 újra tenyerek a térden.
1: 16 go down.
0: 16 hajolj le.
1: 17.
0: 17.
1: 18 not palms back, yes.
0: 18 hátra tedd a kezed.
1: 19.
0: 19 up. Föl.
1: 20.
0: 20 hátra.
1: 21.
0: 21.
1: 22.
0: 22.
1: 23 slowly go down.
0: 23-ra lassan menj le.
1: 24.
0: 24.
1: 25.
0: 25.
1: Hand again put on the back.
0: És megint tedd a kezed a hátad mögé.
1: Feel the circulation to the head.
0: Érezd a keringést a fejedben.
1: 26. Slowly vajra.
0: 26. Lassan vajra vissza.
1: 27.
0: 27.
1: And 29 palms on the knee.
0: 28 tenyerek a térden.
1: 28, yes. Once more.
0: Még egyszer.
1: One.
0: Egy belégzés.
1: Two. Exhale.
0: Kettő kilégzés.
1: Three, little in front and.
0: Három egy kicsit előre, és tedd hátra a kezed.
1: Four.
0: Négy.
1: Five.
0: Öt.
1: Pelvis remain on the floor.
0: Medence a talajon marad.
1: Six.
0: Hat.
1: Seven, another leg.
0: Hét, másik lábbal.
1: Eight. Hands back.
0: Nyolc, tehát hátra a kezed.
1: Nine.
0: Kilenc.
1: Ten, again, hands back.
0: Tíz, megint hátra.
1: 11.
0: 11.
1: 12.
0: 12.
1: 13 on the halfway remain and palms
0: 13,
1: on the knee.
0: Félúton támaszkodj meg a térdeden.
1: 13, slowly go up.
0: Lassan emelkedj föl.
1: 14, again on the halfway and
0: 14.
1: Little weight.
0: 14, újra félúton támaszkodj meg a térdeden.
1: 15, go down.
0: 15, hajolj le.
1: 16.
0: 16.
1: 17, hands back.
0: 17, kezek hátra.
1: 18, slowly go up.
0: 18, föl.
1: 19, again slowly.
0: 19.
1: 20.
0: 20.
1: 21.
0: 21.
1: 22, slowly go.
0: 22, lassan le.
1: 23.
0: 23.
1: 24.
0: 24.
1: Hand back.
0: Kezek hátul.
1: 25.
0: 25.
1: 26.
0: 26.
1: I miss one number.
0: Egy számot
1: kihagytam. And 28. Now palms on the.
0: És kezek a térden. Még egyszer.
1: One.
0: Egy.
2: This posture, stretching the side muscles.
0: Ez a helyzet megnyújtja az oldalsúlyizmokat.
2: Abdomen muscles.
0: A hasizmokat.
2: And strengthening the back muscles.
0: És erősíti a hátizmokat.
2: It also releases the pain from the hips.
0: Enyhíti a medence fájdalmát.
2: And people who would like to grow a little more body height, then helps very much to become higher.
0: És aki magasabbra szeretne nőni, annak is segít ez a helyzet.
2: But you have to then have your bathroom doors higher.
0: De akkor a fürdőszoba ajtaját is meg kell nagyobbítani.
2: It's good for breathing.
0: Jó a légzésnek.
2: So that all the shoulder muscles, side muscles, back muscles, and especially the Vajranadi, which is responsible for immunity.
0: Vajranadinak, a hátizomnak, az oldalsúlyizmoknak, és különösen jó Vajranadinak, ami az immunrendszerért felelős.
2: Two.
0: Slowly. Lassan.
2: Now, this is a posture where the lots of blood circulation goes towards the head, face muscles, and it's relaxed.
0: Ebben a helyzetben nagyon sok vér áramlik a fejbe, az arcizmokba, és ellazulnak.
2: It's beautiful.
0: Csodálatos.
2: It's also, you can make like pranam, or you can greet Mother Earth.
0: Végezhetsz egy pranamot, vagy üdvözölheted a földanyát.
2: Now to slide your body slowly and bring the chin on the ground, chest on the ground, most toes, knees, chest, hand and chin on the ground.
0: Az állak, a mellkas, a talajon vannak.
2: All the five parts of the body is touching.
0: A test mind az öt része leér.
2: Toes.
0: Lábujjak.
2: Knees.
0: Térd.
2: Chest.
0: Mellkas.
2: Hands.
0: Kezek.
2: And chin.
0: És az áll.
2: And slowly raise your chest up and press your stomach down.
0: Lassan emeld fel a mellkasod és nyomd le a hasad.
2: And toes flat.
0: Lábujjakat pedig a lagd le.
2: Beautiful.
0: Laposan.
2: Try to, without supporting too much hand, giving weight to the hand, more your back muscles pressing together near the shoulders.
0: Ne legyen túl sok súly a kezeden, hanem a
2: shoulder blades.
0: A lapockákon legyen a súly és a hátizmon.
2: It removes the stiffness from the shoulder muscles, back muscles, and also strengthens the all back muscles and removes the tensions.
0: Oldja a hátizmok és a vállizmok merevségét, és erősíti a hátizmokat, eltávolítja a feszültséget.
2: Influences our pancreas and solar plexus.
0: Jó a hasnyálmirigynek és a solar plexusnak.
2: Abdomen muscles.
0: Hasizmoknak.
2: As well as the chest.
0: A mellkasnak.
2: And chest muscles.
0: És a mellkasizmainak.
2: Looking up.
0: Nézz föl.
2: Which influences our thyroid.
0: Ez hat a pajzsmirigyre.
2: And strengthening the our throat muscles.
0: Erősíti a torokizmait.
2: Influencing also the alimentary channel.
0: És a nyelőcsőnek is jó.
2: When we eat, this all the alimentary channel keeps clean and circulation.
0: Tisztán tartja a nyelőcsövet és segíti a keringést.
2: Good for the heart.
0: Jó a szívnek.
2: Four.
0: Négy.
2: You have missed it.
1: You missed one.
2: Yes, you missed one posture.
0: Kihagytatok egy pozíciót.
2: Head on the ground. Knees on the ground.
0: Fej a talajon, térdek a talajon.
2: And hands on the back.
0: Kezek pedig a háton.
2: So head, knees and toes on the ground.
0: Tehát a fej, a térdek és a lábujjak vannak a talajon.
2: This strengthens our neck muscles.
0: Ez erősíti a nyakizmukat.
2: And our the cervical muscles and bones.
0: A csuklyaizmokat.
2: It's good for the eye visions.
0: Jó tesz a szemnek a látásnak.
2: It gives immense of circulation towards the brain.
0: Nagyon sok keringést ad az agynak.
2: Yes, it gives physical and mental balance abilities.
0: Fizikai és mentális egyensúlyt ad.
2: Five.
0: Öt.
2: Hands down.
0: Kezek le.
2: Six. Sumeru asan.
0: Hat. Sumeru.
2: Seven. One knee in the front.
0: Hét. Lépj előre az egyik lábbal.
2: Eight hands on the back.
0: Nyolc, kezek a háton.
2: Expand your chest.
0: Tágítsd ki a
2: mellkasod. Open your lungs more.
0: Nyisd ki még inkább a tüdőd.
2: Beautiful.
0: Csodálatos.
2: And which number I've forgotten?
0: És melyik szám elfelejtettem?
2: Nine.
0: Kilenc.
2: Oh, beautiful. Ten.
0: Tíz.
2: Eleven.
0: Tizenegy.
2: Twelve.
0: Tizenkettő.
2: Sometimes it can happen that people when comes too quickly up then falls down. Because of the circulation, therefore, this next posture between makes easy. Number.
0: Néha megtörténhet, hogy az ember amikor túl gyorsan áll föl, akkor elszédül, mert a vérkeringés.
2: Support your hands on the knee.
0: Ezért jó ez a köztes helyzet. Támaszkodj meg a térdeden és nézz föl.
2: Thirteen.
0: Tizenhárom.
2: 14.
0: 14.
2: Support your knees with the hands.
0: Támaszkodj meg a térdeden.
2: 15.
0: 15.
2: 16.
0: 16.
2: 17, hands on the back,
0: 17,
2: how beautiful.
0: Kezek a háton.
2: 18.
0: 18.
2: 19.
0: 19.
2: Number I missed. 20.
0: 20.
2: 21 22 22 23 23 24.
0: 24.
2: 25.
0: 25.
2: 26. 26.
0: 26.
2: And 20.
3: 8.
0: És 28.
2: And 30, relax.
0: És 30, lazíts.
2: Well, we got 9 postures more.
0: 9 új helyzet van.
2: In this to make more comfortable.
0: Hogy még kényelmesebb legyen.
2: More effective.
0: Még hatékonyabb.
2: And completed.
0: És teljes.
2: It's also a moon cycle.
0: Ez egy holdciklus.
2: Like from new moon to new moon.
0: Új holdtól új holdig.
2: Or full moon to full moon.
0: Vagy teli holdtól teli holdig.
2: Or dark moon to dark moon.
0: Vagy sötét holdtól sötét holdig.
2: Or one month complete.
0: Egy teljes hónap.
2: So this is a beautiful and it is a very comprehensive this posture.
0: Tehát ez csodálatos és nagyon érthető.
2: And completeness.
0: És teljes.
2: 5 rounds morning.
0: Reggel 5 kör.
2: 5 rounds noon time.
0: Délben 5 kör.
2: Instead of drinking coffee.
0: Kávéves helyett.
2: And 9 rounds, 10 or 5 rounds evening.
0: És 5 kör este.
2: It, you will see. Make a research.
0: Látni fogod,
2: experiment on yourself. 5 rounds morning.
0: Reggel 5 kör.
2: 5 noon.
0: 5 délben.
2: And 5 evening.
0: 5 este.
2: And after 1 month.
0: És egy hónap után.
2: Let me know. What changed in your body?
0: Mondjátok el, hogy mi változott a testeben.
2: Physical problems, mental problems.
0: Fizikai, mentális problémák.
2: Feeling of the wellness.
0: Mennyire érzed jól magad?
2: Harmony of body, mind and soul.
0: Test, az elme és a lélek harmóniája.
2: So, it's beautiful.
0: Ez csodálatos.
2: It gives persons a inner strength.
0: Belső erőt ad az embernek.
2: That one is inspired.
0: Az ember inspiráltá válik.
2: And when inspiration is there.
0: És ha megvan az inspiráció.
2: Then the willpower becomes strong.
0: Akkor erős lesz az akarat.
2: And when the willpower is strong, then the awareness awakes.
0: És ha erős az akarat, akkor fölébred az éberség.
2: Awareness is the supervisor.
0: Az éberség a felügyelő.
2: So the awareness instructs the body. And all the awareness will say, you need now to practice, you need to drink water, you need to eat, etc.
0: Az éberség utasítja a testet, hogy most gyakorolnod kell, most vizet kell innod, enned kell, és így tovább.
2: Otherwise sometimes people are workaholic.
0: Különben az ember néha munkamániás.
2: And they work and work and forget eating.
0: Dolgoznak, dolgoznak, és elfelejtenek enni.
2: Because they are not anymore aware about body.
0: Mert már nem tudatosak a testük felé.
2: So the khatu pranam have a very positive effect on the body.
0: A khatu pranamnak nagyon pozitív hatása van a testre.
2: Physical, mental, social and spiritual.
0: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális.
2: Which brings the calmness and peace.
0: Nyugalmat és békét hoz.
2: Love and light.
0: Szeretetet és fény.
2: To understand oneself.
0: Megértsd saját magad.
2: So if you understand thyself, you understand the nature.
0: Ha érted saját magad, akkor érted a természetet.
2: You understand the people.
0: Érted az embereket.
2: And that's how we can lead a happy and relaxed and peaceful life.
0: És így lehet boldog, laza és békés életünk.
2: It blesses us with the good health.
0: Jó egészséggel áld meg.
2: So this is the khatu pranam.
0: Ez a khatu pranam.
2: So again.
0: Újra.
2: One.
0: Egy.
2: So it was wrong.
0: Rossz volt.
2: Hands down.
0: Tedd le a kezed.
2: It has to go at once.
0: Egyszerre kell mennie.
2: Camera is coming. Okay. So everybody should go with the number immediately. Okay.
0: Mindenki rögtön menjen,
2: and wait
0: a
2: till
0: számot.
2: The number is said.
0: És várjatok, amíg kimondom a számot.
2: One.
0: Egy.

0: Nein.
1: Kilenc.
0: Ten.
1: Tíz.
0: Eleven.
1: Tizenegy.
0: Twelve.
1: Tizenkettő.
0: Thirteen.
1: Tizenhárom.
0: Fourteen.
1: Tizennégy.
0: Fifteen.
1: Tizenöt.
0: Sixteen.
1: Tizenhat.
0: Seventeen.
1: Tizenhét.

0: 28.
1: 28.
0: 30.
1: És 30.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Clear?
1: Világos.
0: Have you any question?
1: Van kérdésetek?
0: It's more comfortable, no?
1: Kényelmesebb így, ugye?
0: It's like when you climbing on the staircase and between there's a little two steps walking makes a much different.
1: Olyan, mint amikor mész a lépcsőn, és az egyik lépcsőfok hiányzik.
0: So we have a little bit space between. We walk on the staircase, then few steps we go like this and then we go up. But these few steps gives us again a kind of relaxation.
1: Olyan, mint amikor a lépcsőházban mész, és vannak a kis vízszintes részek, és a néhány lépés vízszintes alatt új erőt kapsz.
0: So everyone shall try to make again the experiment, research of the Katupranam on yourself.
1: Mindenki végezzen kutatást a Katupranammal saját magán.
0: And we will make a nice chart from this.
1: És ebből csinálunk egy szép posztert.
0: So tomorrow morning, if the good weather, in a football place.
1: Holnap reggel, ha jó idő lesz a focipályán.
0: So, it is like this body postures. They are not only for body, but it is influencing our energy, whole body.
1: A testhelyzetek nem csak a testért vannak, hanem az egész test energiáját befolyásolják.
0: It is influencing our breath.
1: A légzést.
0: Regulates the breath.
1: Szabályozza a légzést.
0: Then influences very much on mental level.
1: A mentális szinten is szabályoz.
0: So it means it is makes the mind free of stress.
1: Stresszmentesíti az elmét. Feszültségmentesíti.
0: After when the mind is more calm, relaxed,
1: amikor az elme lenyugszik, ellazul,
0: then intellect functions properly.
1: Akkor az intellektus megfelelően működik.
0: When mental and intellectual are harmonized,
1: amikor az elme és az intellektus harmóniában van,
0: then we have harmony and good life.
1: Akkor a harmonikus jó életünk van.
0: After that mental relaxation,
1: a mentális lazítás után,
0: develops the spirituality.
1: Fejlődik ki a spiritualitás.
0: Spirituality means that we call purities.
1: A spiritualitást tisztaságnak hívjuk.
0: Sattvic, organic, pure nourishment.
1: Sattvikus, tiszta biotáplálék.
0: Drink very clean, good water.
1: Igyel nagyon jó tiszta vizet.
0: More water than tea, coffee and juice.
1: Több vizet, mint kávét, teát és gyümölcslevet.
0: Tea, coffee and juice is supplementary for the food.
1: A kávé, a tea és a gyümölcslé az étel kiegészítése.
0: Well, wash your laundry.
1: Most ki a ruhád.
0: And put 1 liter apricot juice.
1: És aztán önts bele 1 liter vadacklevet.
0: Or the cherry juice.
1: Vagy cseresznyelevet.
0: And see how clean is your dress.
1: És nézd meg, milyen szép tiszta a ruhád.
0: So, if we drink juice, it has different effect on the body and it is a supplement of our nourishment food.
1: Ha leveket iszol, annak más hatása van a testre, de olyan, mint az ételnek.
0: But the mental purification.
1: És a mentális tisztítás.
0: And more clean water.
1: Több tiszta vizet.
0: So it purifies the whole body.
1: Tisztítsd meg az egész tested.
0: After that, our thoughts.
1: Aztán a gondolataid.
0: Intellect, the buddhi.
1: Az intellektus, a buddhit.
0: That then harmonizing and controls everything.
1: És ez harmonizál és ellenőriz mindent.
0: So likewise, the Katupranam is very scientific.
1: Ugyanígy a Katupranam is nagyon tudományos.
0: And it's very good combination of all different postures.
1: A különböző helyzeteknek nagyon jó kombinációja.
0: So wish you all the best.
1: A legjobbakat kívánom.
0: And practice again something from Katupanam.
1: Újra gyakoroljunk Katupanamot.
0: And someone who understood should type

0: श्री दीप नारायण भगवान की, अलकपुरी जी महादेव, देवपुरी जी भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। प्राणायाम साधना एंड प्रैक्टिस।
1: प्राणायाम साधना és gyakorlás.
0: This is a beautiful subject.
1: Ez egy gyönyörű téma.
0: And every practitioners, they should know how they should practice.
1: Minden gyakorlónak tudnia kell, hogy hogyan gyakoroljon.
0: What benefit they can gain.
1: Milyen előnyöket élvezhet ezáltal.
0: And also our dear teachers, they can have more option to help the students or practitioners.
1: És a mi kedves jógaoktatóinknak is több lehetőségük lesz ezáltal, hogy segíthessenek a gyakorlóknak, a hallgatóknak.
0: Simply we know few names.
1: Egyszerűen csak tudunk néhány nevet.
0: Asanas, pranayams, relaxation, mantras, concentration,
1: asanák, pranayama, meditation. Lazítás, mantrák, koncentráció, meditáció.
0: For us is very clear.
1: Számunkra mindez nagyon világos.
0: But many people don't know.
1: De sok ember nem tudja.
0: When I know, it means not that you know all.
1: Ha én tudom, az nem jelenti azt, hogy ti is mind tudjátok.
0: Or what you know, I don't know.
1: Vagy amit ti tudtok, azt én nem tudom.
0: There is a saying.
1: Van egy mondás.
0: When your stomach is full.
1: Ha a te hasad tele van.
0: You think everyone's stomachs are full.
1: Akkor azt gondolod, hogy mindenki másé is tele van.
0: You ate enough, now you're not anymore hungry, you are satisfied, your stomach is full, and you think all our stomach is full, nobody is hungry anymore.
1: Ettél, eleget ettél, tele a gyomrod, elégedett vagy, és azt gondolod, hogy mindenki más is ugyanígy van, mindenki más is elégedett.
0: Abdapa, jagdapa.
1: És jól lakott.
0: You are full with the stomach, you think the whole world is full with the stomach.
1: De jól laktál, és azt hiszed, az egész világ is jól lakott.
0: So it's a very interesting things for many people when it is a new.
1: Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy sok embernek újdonság.
0: And how should they know?
1: Hogyan is tudnák?
0: They never have seen, they never heard such a name.
1: Sosem látták, sosem hallották ezt a nevet.
0: So for example, the mala practicing.
1: Például a mála gyakorlás.
0: So we call mala, but many don't know.
1: Mi málának nevezzük, de sokan nem tudják, mi az.
0: So have you a mala?
1: Van málád?
0: Now a person thinks he's a friend.
1: Az a személy azt gondolja, hogy ki az,
0: or
1: egy barát.
0: Or a child.
1: Egy gyerek.
0: Or a partner.
1: Egy társ.
0: Or something different.
1: Vagy valami egész más.
0: How should they know, never heard in their life, and never they saw a mala.
1: Hogyan is tudnák, soha életükben nem hallották még ezt a szót, és nem is láttak még málát.
0: And therefore, for people from different culture, from different countries, from different languages, if you are giving instruction to them for learning, then you should explain them exactly.
1: Ezért, ha különböző országból, különböző kultúrákból származó embereknek, akik más nyelvet beszélnek, valamit megmagyaráztok, megtanítotok, akkor nagyon pontosan el kell magyarázni.
0: And when you get the mala, then they said, yes, now what should I do with this?
1: És amikor kap egy málát, akkor azt mondja, hogy na, akkor most ezzel
0: meg... It's just a necklace.
1: Mit csináljak? Ez egy nyaklánc?
0: What to do?
1: Mit kezdjek vele?
0: Then comes the question, how to use... mala.
1: És aztán jönnek a kérdések, hogy hogy kell használni a málát.
0: How many seeds are inside?
1: Hány szem van rajta?
0: And what means about this? 108 seeds.
1: Mit jelent a 108 szem?
0: So there are many, many rules in Indian language and others, how should they understand?
1: Tehát sok szabály van az indiai nyelven, és azt, hogy mások ezt hogy értsék meg.
0: Similarly, when we say pranayam.
1: Ugyanígy, amikor a pranayamáról beszélünk.
0: Now this is... What is that?
1: Azt mondják, mi is az?
0: Are we getting something to eat or what?
1: Kapunk valami ennivalót, vagy micsoda?
0: So, language is very important.
1: A nyelv nagyon fontos.
0: And especially for the student to have explanation from the teacher.
1: Főleg,
0: then they feel comfortable.
1: A hallgatók számára, akik meg kell, hogy kapják a magyarázatot az oktatótól, mert csak akkor érzik magukat komfortosan.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: About 6 months ago.
1: Körülbelül 6 hónapja.
0: I was in Debrecen.
1: Debrecenben jártam.
0: Debrecen is one beautiful city in Hungary.
1: Debrecen Magyarország egyik nagyon szép városa.
0: And people are very nice there.
1: Az ottaniak nagyon kedves emberek.
0: So you should once go and see the Debrecen.
1: Egyszer menjetek el és nézzétek meg
0: Debrecen. Very good place.
1: Nagyon szép hely.
0: And very good is there to cycling.
1: Nagyon jó ott biciklizni is.
0: Bike, everything is very, how to call the, equal.
1: Minden nagyon chic.
0: Yes. They should bike. But now they are very rich and they have all car.
1: Bicikliznünk kellene, de most már nagyon gazdagok, mindenkinek autója van.
0: Debrecen have many car, many cars and even they have called the Trabant.
1: Debrecenben sok autó van, de van ott még Trabant is.
0: That's of course something has a value.
1: Aminek értéke van.
0: After 1-2 decades or that car will have very high value.
1: Néhány évtized múlva annak az autónak nagyon magas ára
0: lesz. So Debrecen, and can you imagine how many yoga centers have Debrecen?
1: El tudjátok képzelni, hogy hány yoga központ van Debrecenbe?
0: I don't know the population. What is the population of Debrecen, please?
1: Nem tudom a lakosság.
0: 250,000 population and there are 30 yoga centers.
1: 250 ezeren élnek Debrecenben, és valami 30 yoga központ van.
0: 30. Interesting.
1: Ez érdekes.
0: And now since our Prime Minister declared the day, International Day of Yoga, the United Nations declared.
1: Mióta a mi miniszterelnökünk javaslatára az ENSZ kihirdette a Nemzetközi Yoga Napot.
0: So now the more centers coming.
1: Még több központ lesz.
0: So that day I went to one, it was something, I don't know why, for what I went, but we went to the hospital visiting.
1: És akkor elmentünk egy kórházba, már nem is tudom, hogy miért, vagy milyen célból, de oda
0: and
1: látogattunk.
0: The doctor is a disciple.
1: Az orvos tanítvány.
0: And he had an assistant doctor.
1: És volt egy asszisztens orvos mellette.
0: And assistant doctor, she said proudly, I'm also practicing yoga.
1: Az asszisztens orvos büszkén mondta, hogy én is jogázom.
0: And I said, are you practicing yoga in daily life?
1: Megkérdeztem tőle, joga mindennapi életben gyakorol?
0: Said, no, this I don't know.
1: Azt mondta, nem, azt nem ismerem.
0: Okay, no problem.
1: Jól van, nem baj.
0: Where do you go to learn practicing?
1: Hova jár gyakorolni?
0: To the university.
1: Az egyetemre.
0: Of course, the university teachers or professor cannot make a mistake.
1: Persze, hát az egyetemi oktatók és professzorok nem hibázhatnak.
0: So, there is no question to ask, any question.
1: Úgyhogy itt már kérdésföltevésnek nincs további helye.
0: It is a humiliation if I will ask them something.
1: Mert az már megaláztatás lenne, ha tőlük valamit még kérdeznék.
0: So, but still, I told her that assistant doctor.
1: De mégis azt mondtam ennek az asszisztens orvosnak.
0: Do you practice asanas, pranayams, then call meditation?
1: Gyakorol asanát, pranayamát, meditációt?
0: She said, What is pranayam?
1: Azt mondta, mi az a pranayam?
0: I'm practicing breath practice.
1: Mondtam, hát légző gyakorlatok.
0: Breath practice?
1: Légző gyakorlatok.
0: And this is not, I'm not making joke.
1: Nem viccelek.
0: And I mean she was very honest, very nice person.
1: És ő egy becsületes, nagyon kedves személy volt.
0: And the Tyagpuri was with me. You can ask him if exactly this question was there or not.
1: Tyagpuri ott volt,
0: Tyagpuri, stand up and tell loudly,
1: tényleg
0: yes or no,
1: volt-e?
0: What
1: Tyagpuri,
0: was it?
1: Mondd el. Igen, pontosan így volt.
0: So, don't know what is a pranayam.
1: Tehát nem tudta, hogy mi az a pranayam.
0: Then I asked the breath techniques.
1: Akkor megkérdeztem légzőgyakorlatok.
0: Said that is, I don't know.
1: Azt mondta, olyat nem ismerek.
0: But your teacher doesn't teach you anything.
1: Az oktatója nem tanította meg ezt.
0: No, we are practicing yoga.
1: Nem, mi csak jogát gyakorlunk.
0: I said, yes, darling, yoga, but a relaxation, pranayam, concentration, mudras, bandhas. No, we are doing something like aerobic.
1: Igen, kedvesen mondtam, de hát jóga az ászana, pranayama, koncentráció, meditáció, mudrák, bandák, ezeket csinálják? Nem, mi valami olyasmit csinálunk, mint az aerobik.
0: So people don't know what yoga is.
1: Tehát az emberek nem tudják, hogy mi az a
0: They
1: yoga.
0: Think body movements and that's all.
1: Azt gondolják, hogy az csak testmozgás és semmi más.
0: Therefore, our yoga in daily life is the system.
1: Ezért a mi yoga mindennapi életben rendszerünk.
0: And near now 45 years.
1: Az egy rendszer, és már 45 éve megvan.
0: Especially in middle of Europe.
1: Főleg Közép-Európában.
0: And can imagine how many million people practice this.
1: El tudjátok képzelni, hogy azóta hány millió ember gyakorolta?
0: Throughout the whole middle Europe.
1: Egész Közép-Európában.
0: Numerous yoga in daily life centers.
1: Számtalan jóga mindennapi életben.
0: And they have a system.
1: És rendszer van nekik.
0: So people come, like you go to the doctor.
1: Az emberek jönnek, ahogy te elmész
0: you
1: az orvoshoz.
0: Medicine, you get treatment.
1: Fölírják a gyógyszert, kapsz kezelést.
0: And you go.
1: És hazamész.
0: So they practice at home.
1: Ugyanígy ők otthon gyakorolnak.
0: Many they teach in their offices.
1: Sokan oktatnak irodákban.
0: In the friends groups.
1: Rajongói klubokban.
0: And many, many, many, many places yoga and daily life is taught.
1: Sok helyen oktatják a jóga mindennapi életet.
0: And this is the system.
1: És ez egy rendszer.
0: So you can imagine that in these 45 years.
1: Elképzelhetitek, hogy ebben a
0: 45 the time when I came.
1: Azóta, hogy ide jöttem először.
0: People were thinking yoga means like a fakir on the iron needles.
1: Akkoriban az emberek azt hitték, hogy a jóga olyasmi, mint a fakírok, amikor
0: sitting on the iron bed and lying on the iron bed.
1: Ráülnek a tűágyra és ráfekszenek.
0: Or hanging upside down.
1: Vagy fejjel lefelé lógnak.
0: Or putting your legs like a one this side and one this side lotus.
1: Vagy maguk köré csavarják a lábukat
0: Padmasan.
1: A lótusz ülésben.
0: That we don't want.
1: Ezt nem akarjuk, mondták.
0: We don't want to break our knees.
1: Nem akarjuk eltörni a térdünket.
0: And now?
1: Most pedig?
0: Everyone knows.
1: Mindenki tudja.
0: And now is famous yoga guru.
1: Most híres yoga guru.
0: Before they did not know anything.
1: Azelőtt semmit se tudtak.
0: So at least now they understand what is yoga guru.
1: Legalább most már azt megértik, hogy mi az a yoga
0: and
1: guru.
0: And now is developing more and more.
1: És most már fejlődik egyre tovább.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: A yoga egy tudomány, a test, az elme és a lélek.
0: For a harmony of the body, mind and soul.
1: A test, az elme és a lélek harmóniája.
0: Good health, physical, mental, social and spiritual health.
1: Jó egészség, fizikai, mentális, társadalmi és spirituális
0: egészség. If people misunderstand,
1: ha az emberek félreértik,
0: their mistakes.
1: Az az ő bajuk, ő hibájuk.
0: Don't do too much which you don't know.
1: Ne csinálj túl sokat olyat, amit nem ismersz.
0: Asanas, pranayams, mantras, meditations, exercises, bandhas, mudras, chakras, kundalinis, self-realizations, practice, many, many.
1: ászanák, pranayamák, bandák, mudrák, csakrák, kundalini, önmegvalósítás, gyakorlatok, sok-sok minden.
0: Sometimes people ask, I want to learn yoga. Can I come to the center?
1: Néha az emberek megkérdezik, szeretnék jogázni tanulni, eljöhetek a központba?
0: And they ask, how long I need?
1: És megkérdezik, mennyi időre van szükség?
0: To learn yoga.
1: Hogy megtanuljam a jogát.
0: So we say, just come on.
1: Mi azt mondjuk, csak jöjjön el.
0: When you begin,
1: ha elkezdi,
0: then it's a lifelong.
1: Akkor egész élete alatt.
0: What?
1: Tanulhatja meg. Micsoda?
0: Lifelong practice?
1: Egész életemen át gyakorolnom kell?
0: No.
1: Na nem.
0: But lifelong means inhalation.
1: De az élet hosszígval azt
0: lifelong jelenti, you should inhale.
1: Belégzés. Egész életedben
0: breathe comfortably.
1: Lélegezned kell kényelmesen.
0: Have a comfortable life, comfortable lungs.
1: Élj kényelmes életet, kényelmes
0: good
1: legyen.
0: Good movements.
1: A tüdődnek.
0: It is your best friend of your life.
1: Kellemes mozgás, ez az életedben a legjobb barátod.
0: And so the pranayam,
1: ugyanígy a pranayama,
0: it is something the life.
1: Az életet jelenti.
0: Now when we inhale through the left nostril,
1: most amikor belégzünk a bal orrnyíláson,
0: so why we begin with the left nostril?
1: Miért is a bal oldalon kezdjük?
0: So that the left nostril is called the moon. Balancing the moon.
1: A bal orrnyilás a hold kiegyensúlyozása.
0: And the right is the sun.
1: Jelenti, a jobb pedig a napét.
0: But in yoga there are many, many meanings.
1: De a jogában sok-sok minden jelentés van.
0: There are so many names.
1: Olyan sok név van.
0: You know all here sitting the yoga students and teachers.
1: Mint tudjátok ezt, joga hallgatók és oktatók, akik
0: some are practicing with me now 40 years.
1: Vannak, akik már 40 éve gyakorolnak velem, 30 éve.
0: Between 20 years.
1: 20 éve.
0: 5 years.
1: 5 éve.
0: 2 years.
1: 2 éve.
0: 1 year.
1: 1 éve.
0: But you know how many thousands names you know?
1: De tudjátok, hogy hány ezer nevet ismertek?
0: Did not count.
1: Még nem számoltátok meg.
0: So much you know yogic names.
1: Olyan sok jóga elnevezést tudtok.
0: Now only little bit missing and then you will know the Sanskrit.
1: Kevés hiányzik hozzá, hogy tudjatok
0: oh
1: szanszkritul.
0: Oh my God, you will talk with the Sanskrit with me.
1: Ó, szanszkritul beszéltek majd velem.
0: I am Atma, aham Brahmasmi. Oh
1: én
0: my
1: Atma
0: God.
1: Vagyok, aham Brahmasmi. Nagyon jó.
0: Oh God.

0: szent lélegzik.
1: I don't know if it's the truth or not.
0: Nem tudom, hogy igaz-e.
1: I heard.
0: Azt hallottam.
1: That old times.
0: Hogy régi időkben.
1: In France.
0: Franciaországban.
1: When the kings have some guest.
0: Amikor a királynak vendége volt.
1: They were inviting them for party or something.
0: Meghívták egy ünnepségre vagy.
1: So in the front of the palace.
0: A palota előtt.
1: Left and right.
0: Bal és jobb oldalon.
1: The young lady was standing.
0: Fiatal hölgy állt.
1: Without dress.
0: Ruhátlanul.
1: Everything, the whole body was painted with a golden, with gold.
0: Az egész testét viszont aranyfestékkel festették be.
1: Everything with a gold.
0: Mindent aranyjal.
1: In liquid form.
0: Folyékony aranyfestékkel.
1: Painted nicely.
0: Szépen bemázolták.
1: Everything was gold.
0: Minden arany volt rajta.
1: But
0: de
1: they died.
0: Ők meg is haltak ettől.
1: Yes.
0: Igen.
1: So who want to be nice golden lady?
0: Ki akar aranyhölgy lenni?
1: Don't tell golden ladies. So that no, I don't know if it was the truth or not. Do you know people like this?
0: Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy
1: Did
0: nem.
1: Did you heard somebody?
0: Hallottatok erről? Így tudjátok ti is?
1: Who heard this?
0: Ki hallott erről?
1: Stand up, please, that I can. That you know, people in the India they will think Swamiji is making jokes.
0: Mert akik Indiában nézik, azt hiszik, hogy Swamiji viccelődik.
1: Look, how many ladies would like to be golden ladies?
0: Hát tudjátok, ennyi hölgy szeretne aranyhölgy lenni.
1: Yeah. So.
0: Tehát.
1: Pranayam.
0: Pranayam.
1: It whole body breathes.
0: Az egész test lélegzik.
1: So best would be.
0: A legjobb az volna.
1: These ladies get a very nice Ayurvedic massage.
0: Ha ezek a hölgyek egy nagyon jó Ayurvedic.
1: Abhyanga.
0: Abhyanga masszást kapnának.
1: And very nice, good oil.
0: Nagyon jó olaj.
1: And
0: kezelést.
1: The nice perfumes.
0: Finom parfümöt.
1: And she's standing there.
0: És úgy állna ott.
1: That would be the great.
0: Az nagyszerű lenne.
1: But no.
0: De nem.
1: Painted in the gold.
0: Arannyal festették be.
1: Painted, fainted.
0: Befestették, el is ájult.
1: So, pranayam, when we inhale.
0: Tehát a pranayam, a belégzés.
1: We feel the whole body's inhaling.
0: Az egész testünket érezzük, hogy
1: Not
0: lélegzik.
1: Not only through the nostrils.
0: Nem csak az orrnyílásokon át.
1: When you get injection.
0: Ha injekciót kapsz.
1: You inhale deep.
0: Mélyet lélegzel.
1: And body is expanding.
0: És a tested kiterjed.
1: You don't feel the injection.
0: És nem is érzed akkor a szúrást.
1: But if you exhale and have injection.
0: De ha kilégzel és úgy kapod.
1: You will feel pain.
0: Akkor még jobban fáj.
1: This is my practical daily experiences.
0: Ez az én taktikus napi tapasztalatom.
1: Because I practice pranayam.
0: Mert pranayamát gyakorlok.
1: Yeah. And when I practice wrong pranayam, I put a needle in my body.
0: Ha rossz pranayamát gyakorlok, akkor tűt szúrok a testembe.
1: Maheshwaranand, practice properly.
0: Maheshwaranand, jól gyakorolj.
1: So I again inhale properly. Concentrate there.
0: Úgyhogy jól kell belélegezni.
1: Where the needle goes in.
0: Amikor bemegy a tű.
1: You can master this everything.
0: Uralnod kell mindent.
1: Pranayam. Well, the prana is connecting to the mind.
0: Nos, a prana az elméhez kapcsolódik.
1: So now we are going very in detail.
0: Most már elkezdjük nagyon részletesen tárgyalni.
1: We all know mind, that's all.
0: Mind tudjuk, mi az elme.
1: But in Sanskrit,
0: de Sanskritül,
1: in the yogic philosophy,
0: és a yogikus filozófiában,
1: in yogic science,
0: a yogikus tudományba,
1: there is something undescribable explanations.
0: Leírhatatlan magyarázatok vannak.
1: So, the mind,
0: az elme,
1: man,
0: man.
1: So we call man, you call mind.
0: Mi mannak nevezzük, ti elmének hívjátok.
1: Now, the principle we call Devta, the god of the mind, is moon.
0: Az elve, az elmének mi úgy hívjuk Devata, a hold.

0: Now, again, to understand this word, why we call always God.
1: Most megint megérteni ezt a szót, miért hívjuk mindig Istenségnek?
0: Or Devas.
1: Vagy Devának.
0: Devas means also goddess.
1: A Deva is Istenséget jelent.
0: But never say semi-god.
1: De sosem mond azt, hogy félisten.
0: There was never any word about semi-god.
1: Sosem volt szó a félistenekre.
0: Is a god is a god.
1: Isten, Isten.
0: A human is human.
1: Az ember ember.
0: Doesn't matter president, prime minister or clerk.
1: Mindegy, hogy miniszterelnök, elnök vagy portás.
0: Is a human.
1: Ember és kész.
0: But you can say position different.
1: De mondhatod azt, hogy más a pozíciója.
0: So therefore, God is a goddess.
1: Isten az Isten.
0: Now, for us.
1: Nekünk.
0: What supports us, what saves our life.
1: Mi az, ami támogat minket, ami megmenti az életünket.
0: Which is the basic of our life.
1: Ami az életünk alapja.
0: What can be more than God?
1: Mi lehet több annál, mint Isten?
0: Have you seen a God?
1: Láttál Istent?
0: No.
1: Nem.
0: But you are sitting with the God now.
1: De Istennel ülsz együtt most.
0: This tree, this oxygen.
1: Az oxigén.
0: This nature is a god.
1: Ez a természet Isten.
0: Water is a god.
1: A víz Isten.
0: Ah, what a stupid that water is a god.
1: Micsoda hülyeség, a víz Isten.
0: Okay, then don't drink.
1: Akkor ne igyál többet.
0: And one day, two days, three days.
1: Egy napig, két napig, háromig.
0: Please water.
1: Vizet kérek, vizet.
0: No.
1: Nem, nem.
0: No. Water is a god.
1: A víz Isten.
0: So you don't drink.
1: Te ne igyál.
0: Then say, yes, please, God, water God, come and drink.
1: Igen, kérlek, víz Isten, gyere, hadd igyak.
0: So, what saves our life?
1: Mi, ami megmenti az életünket.
0: Andevta, the food is a God.
1: Az andevata, az étel
0: Never
1: is.
0: Throw the bread away.
1: Isten, sose dobjál ki
0: Never
1: kenyeret.
0: Throw the eatings.
1: Sose dobjál ki élelmiszert.
0: Only take how much you can.
1: Élelmet. Csak annyit vegyél, fogyassz el,
0: Better you take twice.
1: Tényleg elfogyasztasz.
0: But don't waste the food.
1: Vegyél a tányérodra. Inkább kétszer merítsél, de...
0: I think it is said in Bible also somewhere.
1: Ne pazarod az ételt.
0: That Jesus said, don't throw bread away. Throwing bread away is a sin.
1: Azt hiszem, a Bibliában is benne van, hogy Jézus azt mondta, hogy ne dobd el a kenyeret, mert az bűn.
0: So, how many sin we are doing every day?
1: Mennyi bűnt követünk el naponta?
0: Life is very complicated for humans.
1: Az élet nagyon komplikált az emberek számára.
0: So, the mind.
1: Tehát az elme.
0: We said, Manka Devta Chandra.
1: Mi azt mondjuk Manka Devata Chandra.
0: But you can say the principle of the mind is the moon.
1: De ti mondhatjátok úgy, hogy az elme elve a hold.
0: And moon follows the mind follows the moon.
1: Az elme a holdat követi.
0: So the moon is always changing.
1: A hold mindig változik.
0: And similarly mind is always changing.
1: Hasonlóan az elme is mindig változik.
0: The principle of the mind, discipline of the mind is called the sankalpa vikalpa.
1: Az elme principiuma, disziplinája a sankalp vikalp.
0: Now what is sankalpa vikalpa?
1: Mi az a sankalpa vikalpa?
0: Of course, the Hungarian language is different.
1: Persze magyarul máshogy hangzik.
0: There is no sankalpa vikalpa.
1: Nincsen sankalpa vikalpa ebben a nyelvben.
0: Also the Italian is different.
1: Olaszul sem.
0: So every language have some little different.
1: Minden nyelvben vannak eltérések.
0: So sankalpa means make your decision.
1: Sankalpa azt jelenti, hogy hozol egy döntést.
0: Vikalpa means again break your decision.
1: Vikalpa pedig azt jelenti, hogy újból megsemmisíted a döntést.
0: So you decide and you again change.
1: Eldöntöd, aztán megváltoztatod.
0: So what people tells, I change my mind.
1: Az emberek így fejezik ki magukat, hogy megváltoztattam a
0: Mostly
1: döntésemet.
0: Common in America, they said, I change my mind.
1: Meggondoltam magam. Amerikában így fejezik ki.
0: Okay, I change my mind.
1: Okay, meggondoltam magam.
0: So I tell, mind is easy to change. Why don't you change body also?
1: Én azt mondom, könnyű az elme gondolatait megváltoztatni.
0: How to change the body?
1: A testedet miért nem változtatod meg?
0: Then

0: How to change the mind?
1: Hogyan változtassam meg a testemet?
0: So it is easy for you to change like this.
1: Hát akkor hogy változtass meg az elmédet?
0: But it has effect on your inner psychic.
1: Könnyű megváltoztatni az elmét, elme gondolatát, de
0: therefore decision make very carefully.
1: Aztán annak hatása van a testre is, úgyhogy a döntésedet
0: Sankalpa, vikalpa.
1: Nagyon körültekintően hozd meg. Sankalpa, vikalpa.
0: Secondly, the moon.
1: Másodszorban a hold.
0: Moon is the principle of the moon is water.
1: A hold principiuma a víz.
0: And that water, the coolness.
1: És az a víz, a hűvösség.
0: Krishna said in Bhagavad Gita.
1: Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban.
0: I enter in vegetation as a nectar through the moonlight.
1: A növényzetbe, a holdfény által lépek be, mint nektár.
0: And on a full moon is especially more immortality is coming.
1: És teli hold idején főként többnyire több halhatatlanság jön.
0: So, water. And now what means the water?
1: Tehát a víz. Na és mit jelent a víz?
0: What influence of the moonlight?
1: Mit befolyásol a holdfény?
0: Emotion.
1: Az érzelmek.
0: Love.
1: Szeretet.
0: The whole ocean is moving.
1: Az egész óceán megmozdul.
0: Wildlife is restless.
1: A vadvilág nyugtalan.
0: Many humans can't sleep.
1: Sok ember nem tud aludni.
0: I knew one person even on the full moon day was walking on the roof.
1: Ismerek valakit, aki teli holdkor még a tetőn is szokott sétálgatni.
0: And he had a very different temperament.
1: Nagyon különbözőek a temperamentumok.
0: So on full moon night, his wife was going somewhere else in their second house and sleeping there.
1: Egyszer teli holdkor a felesége elment a másik házukba és ott aludt.
0: He is not guilty.
1: Ő nem hibás.
0: But it influenced that light him so strong.
1: De az a fény annyira befolyásolja őt, hogy nincs fölötte uralma.
0: So this is a moon.
1: Ez a hold.
0: The emotion.
1: Az érzelem.
0: Our feelings.
1: Az érzéseink.
0: The water.
1: A víz.
0: The light.
1: A fény.
0: The calmness.
1: A
0: the changing.
1: Nyugalom, a változás.
0: And so when we practice pranayama begins first with left nostril.
1: Tehát amikor a pranayamát gyakoroljuk, először a bal orrnyílással
0: What
1: kezdjük.
0: What means that?
1: Mit jelent
0: We
1: az?
0: Control our emotion.
1: Kontrolláljuk az érzelmeinket.
0: And immediately you will feel that you feel calmness.
1: Azonnal érzed azt, hogy megnyugszol.
0: Very calm.
1: Nagyon megnyugszol.
0: You are relaxed.
1: Laza leszel.
0: So we begin exercises with the left side.
1: Tehát a gyakorlást a bal oldalon kezdjük.
0: We begin with the pranayama with the left side.
1: A pranayamot a bal oldalon kezdjük.
0: Because of this nadi, ida.
1: Amiatt, hogy ez a nádi az ida ott van.
0: That has an influence on the whole body.
1: És az egész testet befolyásolja.
0: But this is very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And you know, the tension.
1: És tudjátok, a feszültség.
0: Restlessness.
1: A nyugtalanság.
0: Psychic blockages.
1: Pszichés blokkok.
0: And etc.
1: Stb.
0: So mostly when you have some what called the brain attack.
1: Többnyire, ha
0: then body is paralyzing left part of the body.
1: Ha
0: mostly.
1: Stroke-ot kap valaki, akkor főként a test bal oldala bénul meg.
0: Why not right?
1: Miért nem a jobb?
0: It can happen also.
1: Az is megtörténhet.
0: But mostly left side.
1: De többnyire a bal oldal.
0: And therefore, if you practice nicely pranayam.
1: Ezért, hogyha gyakorlod szépen a pranayamát.
0: It's called Chandrabhedan.
1: A Chandrabhedan.
0: Or it's called the purification.
1: Technikát.
0: Of the idanadi.
1: Vagyis az idanadi tisztítását.
0: Then there will be very rare that you will have brain attack.
1: Akkor nagyon ritkán fordulhat elő, hogy ennek ellenére valaki.
0: So pranayam with left nostril.
1: Tehát a bal orrnyílással gyakorolni.
0: And learn first step by step.
1: És lépésről lépésre tanuld.
0: Then we can practice even de Kapalbhati or Bastrika with left nadi.
1: Még gyakorolhatjuk a Kapalbhatit és a Bastrikát is a bal nádival.
0: Develops concentration.
1: Fejleszti a koncentrációt.
0: Calmness.
1: Megnyugvást ad.
0: So pranayam is a science.
1: Tehát a pranayam az egy tudomány.
0: So it controls our emotion.
1: Kontrollálja az érzelmeinket.
0: It controls our everything, the restlessness.
1: Minden kontrollál, a nyugtalanságunkat.
0: It brings the concentration.
1: Koncentrációt ad.
0: And you feel good in the brain.
1: És jól érzed magad.
0: Very, very pleasant.
1: Pszichésen, nagyon kellemes közérzet.
0: And concentration develops.
1: Fejlődik a koncentrációs képességed.
0: So, left nadi is very important.
1: Tehát a bal nádi nagyon fontos.
0: And it is called Yamuna.
1: Yamunának is hívják.
0: So, Ganga and Yamuna.
1: Tehát Ganga és Yamuna.
0: So, both nadis, what kind of significant is this two nadis, Yamuna, Ganga and Yamuna.
1: Mindkét nádi, ami a jelentősége, az ez a két folyó. A
0: Ganga and Yamuna, these are two meridian.
1: És a Yamuna. A Ganga és a Yamuna két meridian.
0: And is flowing parallel.
1: Párhuzamosan folyik.
0: So you can see from the satellite how the Ganga and Yamuna parallel flowing.
1: Szatellit képről láthatod, hogy a Ganga és a Yamuna hogy folyik párhuzamosan.
0: And then by the Illabad,
1: és aztán Illabadnál
0: is merging into oneness.
1: Összeolvadnak.
0: So pranayam with the left nostril.
1: Tehát pranayam a bal orrnyílással.
0: And don't do quickly.
1: És ne csináld túl gyorsan.
0: First relax.
1: Először is lazíts.
0: You sit down after asanas.
1: Leülsz az ászanák után.
0: And any movements,
1: vagy bármilyen más mozgás
0: sit
1: után.
0: Sit straight.
1: Egyenes háttal ülsz.
0: And breath normal.
1: Normál légzést végzel.
0: And then little deep inhale and exhale.
1: És aztán egy picit mélyíted a belégzést és kilégzést.
0: At least 5 minutes.
1: Legalább 5 percen át.
0: And you have no time for 5 minutes.
1: De neked nincs 5 perc időd.
0: You do the kriya quickly.
1: Gyorsan elvégzed a kriát.
0: And then sit straight.
1: Egyenesen ülsz.
0: And then you do the pranayama.
1: Aztán bele is kezdesz a pranayamába.
0: Balance both nadis.
1: Ki kell egyensúlyoznod mindkét nádit.
0: And then sit straight.
1: És aztán egyenesen ülsz.
0: And then breath, deep inhale.
1: Lélegzel, mély belégzés.
0: Do not move your shoulders.
1: Nem mozgasd a válladat.
0: Some are doing like this.
1: Van, aki így csinálja.
0: Because they don't know.
1: Mert nem tudja, hogy nem úgy kell.
0: So teacher have to teach them.
1: Az oktatónak ezt meg kell tanítani.
0: Or they're doing like this.
1: Vagy így csinálja.
0: Oh God.
1: Úristen.
0: So that's why teacher, for what is a teacher there?
1: Az oktató minek van ott, ha ezt nem tanítja.
0: So when you practice pranayam,
1: tehát ha pranayamát gyakorolsz,
0: any kind of pranayam,
1: bármilyen pranayam,
0: don't move your shoulders up and down.
1: Nem mozgasd a válladat fölle.
0: Up and down.
1: Föl és le.
0: Except one master is teaching the one technique.
1: Kivéve ha a mester olyan technikát tanít.
0: And he's doing like this.
1: És így csinál.
0: So this is very good somewhere. This is exercise of the bodybuilding.
1: Ez a bodybuilderek gyakorlata, ez a húzózkodás.
0: It's not good for the heart.
1: De a szívnek nem jó.
0: So gentle.
1: Tehát finom.
0: Our heart is very gentle.
1: A szívünk egy nagyon finom szerv.
0: You know, the most loyal one is our heart.
1: Tudod, a leghűségesebb barátod a szív.
0: Doesn't matter what we do.
1: Mindegy, mit csinálunk.
0: He's taking care of ourselves.
1: Vigyázz ránk.
0: Even we are deep sleeping.
1: Még ha mélyen alszol.
0: He is still working for us.
1: Akkor is dolgozik érted.
0: Even you dive deep in the under the water.
1: Még ha mélyen víz alá merülsz is.
0: But the heart is still working for you.
1: A szív akkor is dolgozik.
0: He have no rest.
1: Sosem pihen.
0: He doesn't go holidays.
1: Nem megy Szabira.
0: Did you ever say to your heart?
1: Mondtad bármikor a szívednek?
0: My dear,
1: kedvesem,
0: relax few minutes.
1: Pihenj egy pár percet.
0: Don't say this.
1: Nem mondd ezt.
0: So, that heart needs gentle care.
1: Ennek a szívnek nagyon finom
0: slowly, slowly
1: gondozásra van szüksége.
0: And best support to heart
1: mozgásra.
0: Is pranayama.
1: És a szív legjobb támogatása.
0: What you can do best for your heart
1: nem más, mint a pranayama.
0: Is pranayama.
1: A legjobb, amit tehetsz a szívedért, a pranayama.
0: And pranayama very gentle.
1: A pranayama nagyon lágy.
0: After when you have practiced 1-2 years, then you can come to some quick bhastrika.
1: Amikor már 1-2 éve gyakorolsz, akkor rátérhetsz a gyors bhastrikára.
0: So this is a Ida nadi.
1: Ez az Ida nadi.
0: That is the moon nadi.
1: A hold nádia.
0: And this is the controlling our mind.
1: Az elme kontrollálása.
0: Our emotions.
1: Az érzelmeké.
0: And gives calmness to the body.
1: És nyugalmat hoz a testünk számára.
0: This removes the depression.
1: Megszünteti a depressziót.
0: Removes anxiety.
1: Megszünteti az idegességet.
0: So this nadi is very important.
1: Tehát ez a nádi nagyon-nagyon fontos.
0: And therefore we always first practice.
1: Ezért mindig először
0: with the left nostril.
1: A bal orrnyílással gyakorlunk.
0: And always when you practice pranayama, keep your body straight.
1: És mindig, amikor pranayamát gyakorolsz, tartsd egyenesen a testet.
0: If you do like this,
1: ha így csinálod,
0: then like bent forward, you know?
1: Előre hajolva, vagy oldalra dőlve.
0: Yeah, I see, because master sees, teacher sees how people are doing.
1: Mert a mester látja, hogy az emberek hogy csinálják.
0: So that's not healthy for your lungs.
1: Ez nem egészséges a tüdődnek.
0: So when we are sitting straight,
1: ha egyenesen ülünk,
0: our lungs expands,
1: a tüdőnk kitágul,
0: the diaphragm it sink deep down so the more breath comes in.
1: A melegkeszizom mélyebbre tud süllyedni és több levegő tud bejönni.
0: And slowly exhale.
1: És lassan lélegez ki.
0: So we are inhaling nice prana.
1: Finom pránát légzünk be.
0: And exhaling all the toxins.
1: És minden toxikus anyagot kilélegzünk.
0: That is a nadi. That's called Chandrabhedan.
1: Ez a Chandrabhedan.
0: And tomorrow we will do Suryabhedan.
1: Holnap pedig fogjuk a Suryabhedan
0: is also very csinálni. Important, very, very.
1: A Suryabhedan is nagyon-nagyon fontos.
0: Oh yes, that we will do tomorrow.
1: Ó, igen, ezt majd holnap csináljuk.
0: So prana is a life.
1: Tehát a prana az élet.
0: And when one dies,
1: s ha valaki meghal,
0: we say it,
1: azt mondjuk,
0: has no more prana.
1: Elhagyta a prana.
0: Prana is gone.
1: Elment a prana, nincs prana benne.
0: So now it's very difficult to know was a soul or a prana.
1: Nagyon nehéz most már tudni, hogy lélek volt vagy prana.
0: Prana is gone.
1: A prana elment.
0: But soul is inside.
1: De a lélek benne van.
0: No.
1: Nem.
0: Soul is gone.
1: A lélek elment.
0: But prana is inside.
1: De a prana benne van.
0: No.
1: Nem. Az
0: so
1: sem.
0: What?
1: Tehát,
0: a unity.
1: Micsoda egység van?
0: Or what kind of together have the prana and the soul.
1: Milyen összeköttetés van a prana és a lélek között?
0: That's very important point.
1: Ez is egy nagyon fontos
0: for
1: téma.
0: For us to know.
1: Amit tudnunk kell.
0: So we will learn further.
1: Majd tovább
0: so
1: tanuljuk.
0: That's why you should begin to practice pranayama first with the left nostril.
1: Ezért kell a pranayama gyakorlást a bal oldalon kezdeni. Bal
0: many ornyilása. People are doing only like this.
1: Sok ember csak így csinál.
0: With the thumb.
1: A hüvelykujjal befogja.
0: Yeah, many.
1: Sokan.
0: Yeah. Oh God, what is this?
1: Uramisten, hát ez meg mi?
0: Pranayama mudra is that is two finger we touch at the center of the eyebrows.
1: A pranayama mudra az, hogy két ujjunkkal megérintjük a szemöldökök középpont.
0: Then both. Ida and pingala is balanced.
1: Ilyenkor mindkettő az ida és a pingala is ki van egyensúlyozva.
0: And it is a support.
1: És ez egy támaszték is.
0: So you don't bend forward.
1: Hogy ne dőlj előre.
0: So it hurts you.
1: Megtámaszt.
0: And our pranayamistik.
1: És van a pranayama.
0: Whenever you come to your yoga practice, you must have your pranayamistik.
1: Amikor mész joga gyakorlásra, legyen veled a pranayamabot.
0: So prana is the life.
1: A prana az élet.
0: And life is a prana.
1: Az élet prana.
0: And as long as prana, this whole vegetation is here.
1: Amíg van prana, az egész növényzet itt van.
0: And when there's no prana,
1: ha nincs prana,
0: very soon these trees will die.
1: Nagyon hamar ezek a fák elpusztulnának.
0: Like when we have no prana, we will die.
1: Mint ahogy mi is, ha nincs prana bennünk, meghalnánk.
0: But the tree also.
1: De a fa is.
0: Break one branch.
1: Törj le egy ágat.
0: And bring in your room.
1: Vidd a szobádba.
0: You will see how quickly.
1: Mit fogsz látni?
0: The leaves goes down.
1: A levelek nagyon hamar
0: no prana.
1: Lehajlanak. Nincs
0: no
1: benne
0: nourishment.
1: Prana. Nincs táplapanyag.
0: That's it. So pranayam is very important, and this is how the teacher should know.
1: Tehát a pranayama.
0: And if someone asks why you should do.
1: Nagyon fontos.
0: With the left nostril.
1: Mit mondjon az oktató, ha valaki kérdezi, hogy miért a bal oldalon kell kezdeni?
0: Now the question.
1: Na most a kérdés.
0: Should we do with the right hand or with the left hand?
1: Jobb kézzel vagy bal kézzel csináljuk.
0: Good question.
1: Ez egy jó kérdés. Yeah.
0: So what is that if someone have no right hand?
1: Mi van, ha valakinek nincs jobb keze?
0: So it means he or she should not do pranayam.
1: Akkor ne pranayamázzon.
0: So that doesn't matter which hand you use. Nos, that's
1: hát,
0: okay.
1: Az mindegy, hogy melyik kezedet használod, az
0: you can use this hand, it's okay.
1: Használhatod ezt a kezedet is, az is jó.
0: So there's many things about prana.
1: Sok minden van a pránáról.
0: And pranayam helps your kidney.
1: És a pranayama segít a
0: very
1: vesének
0: much.
1: Is.
0: A vesének, the heart and kidney.
1: A szívnek és a vesének sokat segít.
0: Yes. So pranayam. Okay?
1: Pranayam. Rendben?
0: Yeah. Someone can have the name pranayam.
1: Valaki viselhetné a pranayama nevet.
0: So inhale.
1: Lélegezz be.
0: Exhale.
1: Lélegezz ki.
0: With both nostrils.
1: Mindkét
0: inhale.
1: Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Sunset, both nadis should flow. Inhale.
1: Naplementekor mindkét nádinak
0: exhale.
1: Nyitottnak kell lenni.
0: Inhale.
1: Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Inhale.
1: Belégzés.
0: Exhale.
1: Kilégzés.
0: Very good. So the Swara Yoga.
1: A Swara Yoga.
0: Do you know the Swara Yoga?
1: Ismeritek a Swara Yogát?
0: It's very important.
1: Az egy nagyon fontos dolog.
0: Swara Yoga, after learning the pranayam and practicing the pranayam, then Jivan Mukta Yogi practicing Swara Yoga.
1: Miután megtanulta a pranayamát, gyakorolta a pranayamát, a Jivan Mukta Yogi a Swara Yogát gyakorolja.
0: So the Swara Yoga will give you immense of spirituality and becomes like a trikaldarsi.
1: És a Swara Yoga az határtalan mennyiségű spiritualitáshoz juttat, és trikaldarsivá válsz általa.
0: And even it is so far that Swara Yogi have life in his or her hands.
1: Még odáig is terjed, hogy a Swara Yoginak élet van a kezében.
0: When knows that when the time has come to go.
1: Ha tudja, hogy eljött az ideje, hogy távozzon.
0: Then those who practice Swara Yoga, that will bring the Yamuna, the Ida Pingala together and takes the prana into the Sushumna.
1: Aki a Swara Yogát gyakorolja, az az Ida Pingala nádit egyesíti és a Sushumna nádiba irányítja.
0: And that Sushumna nádi, which has the path to the Sahasrara chakra.
1: És a Sushumna nádiban megvan az út a Sahasrara chakra felé.
0: So pranapan from there goes to the Sahasrara chakra.
1: Tehát a prana és apana onnét a Sahasrara chakrába.
0: So one feels little like a spasms in the navel.
1: az ember kicsit úgy érzi, mintha görcsölne a köldöket.
0: That's only what a little pain, unpleasant have that yogi.
1: Ez egy kicsit kényelmetlen annak a yoginak.
0: But then it goes to the Brahmaloka.
1: De aztán a Brahmalókába távozik.
0: The Shvari Yoga is a very, very important.
1: Tehát a Shvari Yoga nagyon
0: very
1: nagyon
0: rare yogi
1: fontos.
0: Have this.
1: Nagyon ritka yoginak van meg ez a tudása.
0: And many bhaktas of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji baktái közül sokan.
0: He taught them Shvari Yoga.
1: Sokuknak megtanította a Shvari
0: Yoga. And many they left very consciously and very they were aware.
1: És sokan nagyon tudatosan éberen hagyták
0: from
1: el a
0: testüket. Some of them I told you stories.
1: Néhányukról meséltem történetet.
0: So we will come to know the Shvari Yoga also.
1: Tehát meg kell ismernünk a Shvari Yogát is.
0: It's a little bit complicated.
1: Egy picikét bonyolult.
0: Yeah.
1: Igen.
0: With which svara you should drink water? With which svara you should not drink water?
1: Melyik svara esetén igyál vizet, melyik svara esetén ne igyál vizet?
0: On which day you should get up with this svara or that svara? This is completely.
1: Melyik napon melyik svarával keljél ki az ágyból? Egy picit két.
0: Yes, it is a 1 week program.
1: Ez egy egyhetes program.
0: Then comes the Purnima.
1: Aztán jön a Purnima.
0: And Amausya.
1: És Amausya.
0: And what time you should eat, what time you should drink.
1: Mikor egyél, mikor igyál.
0: In beginning is little bit, you have to adjust.
1: Az elején egy kicsit hozzá kell szokni ehhez.
0: Then automatically comes.
1: Utána már automatikusan megy.
0: That we will also learn.
1: Ezt is meg fogjuk tanulni.
0: For today is enough.
1: Mára ennyi elég.
0: Wish you all the best.
1: Legjobbakat kívánom neked.
0: And so this prayer,
1: és ezt az imád,
0: which was in the last

0: I remember so many times Vishwa Guruji said, I gave you everything, and I wait every morning that somebody will come and said, I am self-realized.
1: Vishwa Guruji gyakran mondta, hogy megadtam nektek mindent, és minden reggel arra várok, hogy valaki oda jöjjön, és azt mondja, hogy én elértem az önmegvalósítást.
0: What is really? I'm not joking with this, and also I'm not trying to make advertising.
1: És ezzel nem viccelek, és nem próbálok hirdetni.
0: Why to make advertising to you?
1: Miért csináljak reklámot nektek?
0: It is stupid.
1: Hülyeség.
0: You buy the product, and I sell that same product. Why?
1: Már megvettétek a terméket, és én ugyanazt árulom, miért reklámoznám?
0: We need to be aware. Really aware that what we have here, what we got from Vishwa Guruji, it is really, really pure knowledge.
1: Tudatában kell lennünk igazán annak, hogy amink van, amit Vishwa Guruji-tól kaptunk, az egy nagyon-nagyon ritka, tiszta tudás.
0: And House Swamiji was joking few times, it is not the fast food.
1: Swamiji néhányszor azzal viccelődött, hogy ez nem gyors étel.
0: It is slow food.
1: Hanem lassú.
0: You need to digest.
1: Meg kell emésztened.
0: And to understand.
1: És megérteni.
0: For me is so interesting when I look all the VHS, DVD, or in which form is now.
1: Mindig nagyon érdekes, amikor régi videókazettákat vagy CD-DVD-t nézek.
0: And I saw myself on that seminar in web.
1: És látom magamat, hogy azon a programon ott vagyok webben, mondjuk.
0: Little different position, but everything same.
1: Kicsit más pozíció van, de minden ugyanaz.
0: And I hear the lecture. I saw myself on the lecture, but I first time hear that lecture.
1: Hallgatom az előadást, látom magamat a közönség soraiban, és mégis akkor hallom először azt az előadást.
0: You have same feelings and experience, yes.
1: Nektek is van ilyen érzésetek és tapasztalatotok?
0: What means that we need again to slowly go and listen lectures.
1: Ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk újra lassan az előadásokat újra végighallgatni.
0: Because inside we will hear completely new things.
1: Mert ezekben teljesen új dolgokat hallunk.
0: Why? Because we are practicing.
1: Miért? Mert gyakorlunk.
0: Because we are changing ourselves.
1: Mert megváltozunk.
0: And we are able to hear and to understand.
1: Képesek vagyunk meghallani és megérteni.
0: Because on the beginning we hear and understand something completely different.
1: Mert az elején teljesen mást hallunk és értünk.
0: Because of that it's not good to make the line in the book.
1: Ezért nem jó aláhúzni.
0: With the marker.
1: Ezért nem jó szövegkiemelővel vagy aláhúzással megjelölni dolgokat a könyvben.
0: First, because now when I took some old books from previous century,
1: előszedtem néhány könyvet a múlt századból,
0: and I read again what I mark, oh my God, how stupid I was.
1: Megnézem újra, hogy mi az, amiket megjelöltem magamnak, és arra gondolok, hogy ó Istenem, milyen bolond voltam.
0: Of course, I know that I'm stupid still.
1: Természetesen tudom, hogy még mindig buta vagyok.
0: But I was more stupid.
1: De még ennél is butább voltam.
0: Completely stuff what was not in, what is not interesting.
1: Csupa olyasmit jelöltem meg, ami abszolút nem érdekes.
0: But in that time was very interesting for me.
1: De akkor ez volt érdekes számomra.
0: And mark in the book something is because of that not necessary.

0: Better is to take some notebook and write a little more. You will much more memorize.
1: Ezért nem szükséges megjelölni dolgokat a könyvben, sokkal jobb, ha veszel egy jegyzetfüzetet és kiírod magadnak, akkor sokkal jobban megjegyzed.
0: If you know how is writing, how is write till.
1: Ha még tudsz kézzel írni.
0: You know to write.
1: Tudtak írni.
0: Not capital letter.
1: Nem nyomtatott nagy betűkkel.
0: And writing is so important.
1: Az írás olyan fontos.
0: Really is so important. I realized a few years ago that almost I never had a nice handwrite. But I realized that my handwrite was loose.
1: Soha nem volt szép kézírásom, de néhány évvel ezelőtt rájöttem, hogy teljesen elvesztettem a kézírásom.
0: And slowly I little try again to write and come back.
1: És aztán újra nekiálltam írni, és visszajött.
0: And when you got a mantra, you remember what is the instruction also.
1: Amikor mantrát kapsz, emlékszel, mik az instrukciók.
0: That you have five stage also.
1: Megvan az öt lépés.
0: I will not set stage, because when you said it is one and other, another class and another, no. All this we try to do in the same time.
1: Nem úgy lépések, hogy egymás után csináljuk őket első, második, hanem próbáljuk egyszerre csinálni az összeset.
0: But one is you take a notebook and try to write your mantra.
1: Az egyik az, hogy fogsz egy füzetet és leírod a mantrád.
0: Not quick, but try with the nice handwrite slowly write your mantra.
1: Nem gyorsan, hanem szép kézírással szépen leírod a mantrád.
0: It will go much deeper inside. And also when you feel that you are very disturbed, start to write. Very soon you will see that your mind is coming down.
1: Sokkal mélyebbre megy, és ha úgy érzed, hogy meg vagy zavarodva, valamilyen zavar van benned, akkor kezdj el írni, és akkor azt fogod tapasztalni, hogy az elméd lenyugszik.
0: You will see even Swami Sivananda from Rishikesh. In his old age, he also was writing the mantra.
1: A Rishikeshi Swami Sivananda még időskorában is írta a mantráját.
0: On one picture, you will see that he write Om Namah Shivaya in the shape of Shivalingam.
1: Van egy kép, ahol a Shivalingam alakjába írja azt, hogy Om Namah Shivaya.
0: You don't need this, but just write the mantra and you will see, really. I made experiment and after how many years after I got mantra initiation, I again start to write a mantra and I realize it is really good stuff. It is really something. Don't think that is only for beginners.
1: Ne gondold, hogy ez csak a kezdőknek való. Én végeztem egy kísérletet, hogy sok-sok évvel a mantra beavatás után újra elkezdtem írni a mantrámat, és éreztem, hogy igen, ez tényleg egy kemény, egy jó dolog. Ez nem csak a kezdőknek való.
0: And also in that moment you will realize how much humanity lose with stopping writing.
1: És akkor azt is észreveszed, hogy az emberiség mennyit veszít azzal, hogy már nem ír kézzel.
0: Everything is just, well, now we talk, and it's right.
1: Mindent csak begépelünk, vagy elmondjuk, és a szöveggé alakítja, leírja.
0: And they said also, you will learn much quicker and deeper if you take a note in your notebook.
1: És azt mondják, hogy sokkal gyorsabban és mélyebben tanulsz, hogyha jegyzetelsz.
0: And also is one story about one pandit.
1: Van egy történet egy panditról.
0: That pandit was reading the holy books and Upanishads and all this every day.
1: A pandit a szent könyveket, az Upanishadokat olvasta minden nap.
0: And also he was I read every day Guru Gita.
1: És a Guru Gitát is olvasta minden nap.
0: And he sometimes put with the pen the line under some sentence.
1: És néha bizonyos mondatokat tollal aláhúzott.
0: Because for him that sentence was very important.
1: Mert számára az a mondat nagyon fontos volt.
0: And one day, evening, somebody was knocking on the door, and it was some person who was traveling, and that person asked for food and for shelter. He immediately gave.
1: Egy este valaki kopogtatott az ajtaján, egy utazó volt, aki ételt és szállást keresett, ő pedig rögtön adott neki.
0: And during the eating, supper, he realized that that man have scar on the face.
1: Vacsora közben rájött, hogy meglátta, hogy ennek az embernek sebhelyek vannak az arcán.
0: And he asked, because he realized that that person is not ordinary person.
1: És rájött, hogy ő nem egy átlagos ember.
0: He realized that is divine presence in his room.
1: Érezte az isteni jelenlétet a szobájában.
0: And he asked, what is this scars on your face?
1: Megkérdezte, mik ezek a sebek az arcodon?
0: And that person, what was God in the physical form, says to him, oh yes, every day when you read, you put some mark.
1: És ez az ember, aki Isten volt emberi formában, azt mondta, hogy ó, igen, mindig, amikor olvasol, bizonyos jeleket teszel.
0: And also in other hand, they said the holy books are like a body of the God.
1: És másrésztől pedig azt mondják, hogy a szent könyvek Isten teste.
0: Because a really holy book is the way to the God.
1: Mert az igazán szent könyvek az út Istenhez.
0: And the way and the aim is the same.
1: Az út és a cél pedig ugyanaz.
0: And he realized that. That is, book is the really something for keep and to have a respect.
1: És így felismerte, hogy a könyvet meg kell tartani és tisztelni kell.
0: In Strelkia talk about this, how is also important to keep this real book for Svadhyaya. I will tell also in other hand holy books on some particular place.
1: Strelkiben beszéltem arról, hogy miért fontos a szent könyveket, amiket Svadhyayára használunk, kiemelt helyen tartani.
0: Why?
1: Miért?
0: Many times we hear from Swamiji that you will get from something that much how you give respect and value something. If you value some book, value some knowledge, value something, from that you will get. If you don't value, if it's for you, that is something, that is not important, you can't get from that anything.
1: Swamiji gyakran mondta, hogy bizonyos dolgokból annyit kapsz, amennyire értékeled. Hogyha egy könyvet nagyra értékelsz, nagyra becsülsz, akkor abból tényleg kapsz valamit. De hogyha azt mondod, hogy jól van, ez is egy könyv, és csak eldobod, akkor nem kapsz tőle semmit.
0: Not because that book, that teachings are without value.
1: Nem azért, mert az a könyv, azok a tanítások ne lennének értékesek.
0: But because we don't understand the value of that.
1: Hanem mert nem értjük az értékét.
0: And because of that I am telling on the beginning that we need to be aware that in yoga and daily life, in teaching of Swamiji, Mahaprabhuji, but we know, we hear Swamiji's teaching and Guruji's teachings, is so much knowledge, and really amazing stuff is inside.
1: Ezért mondtam azt az elején,

0: what we got from Swamiji.
1: Sokat kell dolgoznunk azon, hogy egy kicsit megértsünk abból, amit Swamiji-től kapunk.
0: Now when I listen all the lecture, when I little think about this.
1: Amikor régi előadásokat hallgatok és egy kicsit elgondolkozom rajta.
0: A glimpse of idea come to me.
1: Egy bizonyos ötlet megcsillan bennem.
0: And you know, yesterday was also a question about young people and etc.
1: Tegnap volt egy kérdés a fiatalokról.
0: I start very young.
1: Fiatalon kezdtem.
0: And you know, when you start very young, of course you know everything.
1: És amikor nagyon fiatalon kezded, akkor természetesen mindent tudsz.
0: Yes.
1: Igaz?
0: Like a young person, you know everything.
1: Te, mint fiatal ember, mindent
0: And you think
1: tudsz.
0: That you understand, oh my God.
1: Azt gondolod, hogy mindent értesz, ó Istenem.
0: My first book from yoga was Patanjali Yoga Sutra. Without commentary and translated by one linguistic Sanskrit good knower and translate in the old Croatian language, and I was understand everything inside.
1: Az első joga könyvem Patanjali Yoga Sutrái voltak, mindenféle kommentár nélkül, és egy szanszkrit nyelvtudós fordította régi horvát nyelvre. Én elolvastam, és azt mondtam, hogy ó, én ebből mindent értek.
0: Today I will tell maybe I understand first 3 to 4 verses, sloka, maybe.
1: Ma azt mondom, hogy talán az első 3 vagy 4 szlókát értem, talán.
0: And I will not be so sure about this.
1: És még ebben sem vagyok olyan biztos.
0: But 40 years ago, I completely everything, I understand.
1: De 40 évvel ezelőtt mindent tökéletesen értettem.
0: And that is the good in the young age.
1: Ez a jó a fiatalságban.
0: But be also careful about this.
1: De legyünk ezzel óvatosak.
0: And all of you here who is young, you are too old to be young anymore.
1: Ti mindannyian fiatalok, akik itt vagytok, ti már túl idősek vagytok, hogy fiatalok legyetek.
0: Yes. I know, I start leading yoga with 16-17 years.
1: 16-17 évesen kezdtem jogázni.
0: You yesterday asked about Korea. Yes, but I have 18. Oh my God, with 18. You are old already.
1: Tegnap valaki kérdezett a Kriáról, és azt mondta, hogy ő még csak 18 éves, és azt mondtam, hogy 18, te már is elég öreg vagy.
0: Don't think about youth. You don't have time. You're already old. You must practice. Normal, like everybody.
1: Ne gondold, hogy fiatal vagy, nem, te is öreg vagy, neked is minden nap úgy kell gyakorolnod, mint mindenki másnak.
0: It is one story in the Mahabharata.
1: Van egy történet a Mahabharatában.
0: About one yogi. He was meditated near the tree, usually. And he was mooning in the Mauna.
1: Volt egy jógi, aki általában egy fánál meditált, és Muni volt, tehát Maunában volt.
0: Not like us.
1: Nem úgy, mint mi.
0: Really in Mauna.
1: Hanem tényleg Maunát tartott.
0: And one night he finished his meditation and slept.
1: Egy nap befejezte a meditációját, és elaludt.
0: And thief come to castle to steal something.
1: Egy tolvaj elment a kastélyba, hogy ellopjon valamit.
0: And he steal some gold, something pressure, yes. And the young prince saw that and starts to fight with that thief.
1: Lopot.
0: And thief make some movements and accidentally kill the prince.
1: Lopott aranyat és mindenféle drága dolgokat, és ezt a fiatal herceg meglátta, és megpróbálta megakadályozni, megállítani a tolvajt, elkezdtek birkózni.

0: küzdeni, és néhány mozdulat után véletlenül megölte a herceget a tolvaj.
1: And now in the panic, what to do? He ran away. But on the way he saw one man who was sleeping near the tree.
0: Pánikolt, hogy mi legyen, elszaladt, és menekülés közben látott egy embert, aki a fa mellett aludt.
1: And he changed the shoes.
0: És cipőt cserélt vele.
1: And ran away.
0: És elfutott.
1: In the morning, king realized that his son, only child, is killed.
0: Reggel,
1: you don't need to explain. He took out all kingdom to found the person who killed the prince.
0: Reggel a király látta, hogy a fiát, az egyetlen gyermekét megölték, úgyhogy mindenkit elküldött, hogy találják meg a gyilkost.
1: And they are looking footprint,
0: nézik
1: and very easy found the man under the tree.
0: Nézték a lábnyomokat, és így könnyedén megtalálták az embert a fa alatt.
1: And ask, did you kill the prince?
0: Megkérdezték.
1: And that man was in Mauna.
0: Te ölted meg a herceget? Ez az ember pedig Maunában volt.
1: And trial and everything, but that man was in Mauna. And if you are not talking, they said, if you are not talking, that is that you are agree with this.
0: Meg volt a bírósági tárgyalás, de ez az ember Maunában volt, és azt mondják, a hallgatás beleegyezés.
1: And they put him on the this stick.
0: És kadóba húzták.
1: No hanging, but
0: nem felakasztották.
1: From buttock till up on the stick.
0: Kadóba húzták.
1: And he was standing in this position 1 week. Usually people die very soon.
0: Ott 2 weeks. Ebben a pozícióban az emberek ilyenkor általában hamar meghalnak, de ő bírta 1 hetet, 2 hetet.
1: But only yogis was coming near him and meditate near his body.
0: A jógik a közelébe mentek és meditáltak a teste körül.
1: And king realized that something is wrong.
0: A király rájött, hogy itt valami baj, rossz történt.
1: He asked the other sadhus, who is that?
0: Megkérdezte a többi sadhut, ő meg kicsoda?
1: And he realized that is one really big yogi who was in Mauna.
0: És felismerte, hogy ő egy igazán nagy jógi, aki Maunában van.
1: And he took him down.
0: Lesz.
1: But take out the this stick from the body will mean that you will kill it.
0: Leszette.
1: And more suffering.
0: Leszette, de azáltal, hogy kihúzzuk a belőle a karót, ezzel meg is ölte volna, és még több szenvedést okoz.
1: And they cut the what is going out of the body.
0: Hogy levágták azokat a részeket, amik a testen túllógtak.
1: And that yogi get the name, I don't know, who is a spinal column like a stick, something like this.
0: És aztán ennek a yoginak azt a nevet adták, hogy akinek olyan gerince van, mint a bot.
1: And he was live many years after this.
0: Ezután még sok-sok évet élt.
1: And when he passed away, he came to the Dharma. Dharma Raj.
0: Amikor eltávozott, Dharma Raj elé került.
1: And he said to Dharma Raj, look, tell me why I was on the stick and why I pass all this suffering. And in whole my life I was meditating and try to develop to come to the God. How is possible this situation?
0: És azt mondta, hogy Dharmaraj, miért történt az, hogy karóba húztak? Egész életemben meditáltam, és próbáltam közel kerülni Istenhez, próbáltam elérni Istent. Akkor ez hogy történhetett?
1: And Dharmaraj took his computer to see what, when. Oh, yes, I found here something. You put one end on this straw. and put him to a runner to leave this throw through his body. And because of that you get this.
0: És Dharmaraj elővette a számítógépét, visszatekert, és azt mondta, hogy jó, igen, megvan, itt megtaláltam. Egyszer egy szalmaszállal átszúrt el egy hangyát, és aztán hagytad, hogy elmenjen és így éljen. Ezért kaptad most.
1: And that yogi was thinking, I said, I can't remember, when was this?
0: Yogi elgondolkozott, azt mondta, nem emlékszem, ez mikor történt.
1: Yes, you have 2.5-3 years old.
0: Igen, olyan 2.5-3 éves lehettél.
1: And he was really a great yogi.
0: Tényleg nagy yogi volt.
1: And he said, from now till 14 you are a child. Above 14 you are adult and you are really for your deeds. Responsible for your deeds.
0: És azt mondta, hogy jól van, akkor mostantól 14 éves korodig gyermek vagy, és 14 éves korod fölött felnőtt vagy, és te vagy felelős a tetteidért.
1: What means all this? What he's telling about young age? You are more than 14. You are adult.
0: És ez azt jelenti, hogy amit beszéltünk a fiatalokról, 14 éves korod fölött felnőtt vagy.
1: Till 14 is also said some asanas in which you are influence on the glands is not good to practice.
0: 14 éves kor alatt vannak bizonyos ászanák, amik a mirigyekre hatnak, és ezeket nem jó gyakorolni.
1: But after 14 you are normal.
0: 14 éves korod után egy normál felnőtt vagy.
1: Look what was with Adi Shankaracharya.
0: Nézd meg, mi volt Adi Shankaracharyával.
1: He was, I don't know how much, 6-7 years old, and he wanted to become a sannyasi.
0: 6-7 éves volt és sannyasi akart lenni.
1: But his mother was not pleased with that.
0: De az édesanyja nem örült ennek.
1: And he played, or God played, one drama.
0: És ő vagy Isten eljátszott egy drámát.
1: He went to the lake or the river, I don't know.
0: Elment a tóhoz vagy a folyóhoz.
1: And crocodile catch his leg.
0: És a krokodil elkapta a lábát.
1: And people saw this.
0: Az emberek látták.
1: And make a big panic.
0: És pánikoltak.
1: And mother came to the river and cry. And Adi Shankaracharya said, Mother, don't cry. Allow me to become sannyasi.
0: Az anyja is odaért, és csak sírt. Adi Shankaracharya pedig azt mondta, hogy anyám, ne sírj, csak enged, hogy sannyasi legyek.
1: And crocodile will release me.
0: És akkor a krokodil elenged.
1: And she said, yes, you may become sannyasi.
0: És akkor az édesanyja azt mondta, hogy igen, lehet sannyasi.
1: And in that moment, crocodile just released him. And they said that he was walking on the lake, and everywhere where he put the step was a new lotus come.
0: És a krokodil tényleg elengedte, és ahogy kisétált a tavon, azt mondják, hogy minden lépésénél egy új lótuszvirág nyílt.
1: And really, like a child, we will said.
0: És tényleg gyerek volt, azt mondjuk.
1: He traveled India, through India, to found guru.
0: És így keresztül utazott Indián, hogy gurut találjon.
1: And et cetera, and et cetera.
0: És így tovább.
1: But means you don't need to wait like before Adi Shankaracharya was also losing the real knowledge of Sanatana Dharma.
0: Ez azt jelenti, hogy nem kell várnod, és Shankaracharya előtt kezdett elveszni a Sanatana Dharma igaz tudása.
1: And in that time they said you may become sannyasi after 75 years and if you know all 4 Vedas.
0: Akkoriban azt mondták, hogy csak 75 éves korod után lehet sannyasi, és hogyha tudod mind a 4 Védát.
1: Mostly in now times with the 75 years hardly you know telephone number.
0: Manapság, ha 75 éves vagy, már a telefonszámodat is alig tudod.
1: With the 60s already problem.
0: Mert a 60 éveseknél is gondot okoz.
1: But and it was losing completely knowledge of Sanatana Dharma.
0: De teljesen elveszett a Sanatana Dharma tudása.
1: And in the moment when the knowledge come down, when losing everything, in the last moment you are coming.
0: Amikor a tudás elvész, lesüllyed, akkor az utolsó pillanatban jött el.
1: What means this light on the earth?
0: Ez a fény a földre.
1: And Adi Shankaracharya came.
0: És megszületett Adi Shankaracharya.
1: And he again in his very short life.
0: És a nagyon rövid élete alatt.
1: Only 30 something years. He made so much.
0: Csak 31 néhány évet élt, de olyan sok mindent csinált.
1: What means, don't think, oh, I'm still young. No, no.
0: Ez azt jelenti, ne gondold, hogy ó, én még fiatal vagyok. Nem, nem.
1: Completely responsibility of your action.
0: Teljesen felelős vagy a tetteidért.
1: Also for your practice.
0: És a gyakorlásodért.
1: And it is one so nice bhajan of Adi Shankaracharya.
0: Van egy nagyon szép bhajan Adi Shankaracharyától.
1: I like this bhajan.
0: Nagyon
1: very
0: szeretem.
1: Much. It is not romantic.
0: Nem romantikus.
1: Because nothing in real life is romantic.
0: Mert a való életben semmi nem romantikus.
1: Nature is not romantic.
0: A természet nem romantikus.
1: When you live in the city, when you with the car go somewhere in the park, oh, so romantic. Snow, oh, so romantic. But in the previous time or now, if you will need to live in the nature without all this stuff what we have, you will see that nothing is romantic.
0: Ha a városban élsz és kocsival elmész a parkba, akkor azt mondod, hogy ó, ez olyan romantikus, esik a hó, ez olyan romantikus, de 100 évvel ezelőtt vagy akár most is, hogyha kint kell élned a természetben, azok nélkül, a dolgok nélkül, amik most megvannak, akkor semmi nem romantikus.
1: I hope that Madhuramji know this bhajan. Maybe we will hear later this bhajan. Bhaja Govindam.
0: Remélem, Madhuram ismeri ezt a bhajant, és akkor később talán meghallgathatjuk.
1: This is so nice because they said, you know, when he was traveling through India, Adi Shankaracharya. You know, we watch many times this Sanskrit movie about his life on the Sanskrit. You know this.
0: Ismeritek a filmet, a Sanskrit filmet Shankaracharya életéről?
1: How many times you watch this? Like Ramayana, like Mahashiva Purana, etc.
0: Hányszor néztük meg ezt a filmet is, ugyanúgy, mint a Ramayanát, a Mahashiva Puranát és a többit.
1: And that movie is really nice to see, because you will hear the spoken Sanskrit.
0: Ez a film nagyon jó, mert így hallod a beszélt szanszkritet.
1: And also, just looking that movie, that Sanskrit and also inside bhajans and spiritual talk will have influence on us.
0: És csak azáltal, hogy megnézed a filmet, hallod a szanszkrit nyelvet, a bhajanokat, a spirituális beszédet, ez hatással van rád.
1: And you know, in that time, when Adi Shankaracharya was starting, if you want to make something, to establish something, to be recognized, you was needed to come in the Varanasi and to beat in the discussion some of great philosophers.
0: Abban az időben, amikor Adi Shankaracharya elindult, akkor, hogyha meg akartál alapítani valamit, akkor el kellett menned Varanasiba, és vitában megverni az ottani tudósokat, filozófusokat.
1: And he went with his disciple, and on the bank of the river, this got very, very also bathing. He saw one old man who was learning the Sanskrit grammar.
0: A tanítványával ment, és a folyóparton, ahol fürdeni is lehet, látott egy idős embert, aki szanszkrit nyelvtant tanult.
1: And he turned to him, but mostly he talked to his disciples.
0: Odafordult hozzá, de inkább a tanítványainak beszélt.
1: Oh, murak, what means this not wise, this stupid one. Why you are losing your time in learning a grammar? Better will be that you put the name of the God, the name of your master on your lips.
0: Bhaja Govindam. Ó, murak, ez azt jelenti, ó, bolond, miért pazarlod az idődet azzal, hogy szanszkrit nyelvtan tanulsz? Sokkal jobban jelsz, hogyha Isten nevét, a Gurud nevét veszed a szádra.
1: Don't be blind with the material stuff.
0: Ne vakítsanak meg az anyagi dolgok.
1: Don't try to collect the material stuff, fame, and that you are mighty one.
0: Ne próbálj anyagi javakat felhalmozni, vagy híres lenni, hogy te lehess a hatalmas.
1: All this game of pleasure and will pass very, very soon.
0: Az örömnek ez a játéka nagyon hamar elmúlik.
1: Everything will pass very soon and you will lose all this.
0: Minden nagyon hamar elvész, elveszítesz mindent.
1: Still, when you are alive, when you are alive, your family take care about you. But how they said in our language here, people is not loving your skin, it is loving your wallet.
0: Amíg élsz, a családod a gondodat viseli, de azt szoktuk mondani, hogy az emberek nem a bűrödet szeretik, hanem a pénztárcádat.
1: What means that they love your money?
0: A pénzedet szeretik.
1: And if you ask, how are you, my dear grandma, grandpa, you think, okay, you will leave me flat. Amikor... You know how is today very popular. You need to find some old grandma. Because grandpa is already died.
0: Amikor megkérdezed, hogy hogy vagytok, kedves nagymama, nagypapa, akkor közben azt gondolod, hogy ó, igen, majd megödöklöm a lakásotokat. Tudjátok, hogy van ez mostanában, keresni kell egy idős nagymamát, mert a nagypapák már meghaltak.
1: And you will take care about the babicska, grandma.
0: És gondját viseled ennek a néninek.
1: And after that you will get a flat.
0: És aztán megkapod a lakását. Nagyon könnyű.
1: But in reality you don't care about the grandma.
0: De a valóságban nem törődsz vele.
1: They said also in the bhajan, even your wife, when you die, want that corpse is very soon leave a house.
0: És ebben a bhajanban az van, hogy ha meghalsz, még a feleséged is azt akarja, hogy a testedet minél hamarabb vigyék ki.
1: Because
0: a házból.
1: She will be in the fear of the body.
0: Mert félni fog a testtől.
1: If you are looking in the women's body, you must know that is only the different shape of the meat.
0: Ha megnézed a női testet, akkor ez csak hús más formában.
1: I told you that is nothing romantic in this bhajan.
0: Mondtam, hogy semmi romantikus nincs ebben a bhajanban.
1: You must know that is all of this is illusion.
0: Tudnod kell, hogy ez mind illúzió.
1: This meat will change.
0: Ez a hús darab megváltozik.
1: And everybody of us know that if you try to make anything with your body, muscles, plastic surgery, anything, so much supplements, but we will lose this game.
0: És mindannyian tudjuk, hogyha bármit is teszel a testeddel, izmokat építesz, plastikai sebészhez fordulsz, mindenféle táplálékkiegészítőt szedsz, akkor is elveszíted ezt a játékot.
1: And if you try to base your life on a physical body,
0: ha a fizikai testedre alapozod az életed,
1: what is in the end always was a main to the people,
0: ami mindig nagyon ez volt a fő dolog mindig az embereknek,
1: but especially now, because when you have a lot of children, less of food, lot of work, you don't think so much about physical body.
0: Különösen most már, amikor sok gyereked volt, de kevesebb étel és nagyon sok munka, akkor kevesebb időd van a fizikai testre gondolni.
1: But we must be aware that now Western people are live in the most richest society.
0: De a mostani nyugati emberek a leggazdagabb társadalomban élnek.
1: We have so much food.
0: Annyi ételünk van.
1: And because of that we are sick and ill.
0: És emiatt vagyunk betegek.
1: We have everything.
0: Megvan mindenünk.
1: Like what was in the Roman Empire, only this high society, and we are doing same stuff which is perverse.
0: Mint ami a római birodalomban csak a társadalom legfelső rétegének volt meg. Most ugyanazokat csináljuk, és ez perverz.
1: They also said, you are completely lose your understanding in the beauty of not only women, but also men. Everybody have his own alcohol.
0: Azt mondják, hogy a női vagy a férfi test szépségében elveszted a maradék értelmedet is. Mindenkinek megvan a maga alkohola.
1: Be free of this illusion.
0: Szabadulj meg ettől az illúziótól.
1: And start to sing, repeat the name of the God.
0: És kezdj el gondolkozni és Isten nevét ismételni.
1: And he said, living under the tree in the temple, sleep on the earth, and be dressed in the simply dressed, and renounce from all material stuff.
0: Azt mondja, templomban élni, vagy a fa alatt, egyszerű ruhát viselni, a földön aludni, és az anyagi dolgokat visszautasítani.
1: That will give a happiness, a real happiness.
0: Ez ad igazi boldogságot.
1: But we need to understand this. What is not meaning that tomorrow you dress only kurta pyjama and went under the tree.
0: De ezt meg kell értenünk. Ez nem jelenti azt, hogy holnap csak egy kurtát vagy pizsamát veszel fel és kiülsz a fa alá.
1: Very soon you will finish in the prison.
0: Hamarosan a börtönben végzed.
1: Or in the hospital.
0: Vagy kórházban.
1: But it means not to be obsessed with the material stuff.
0: Hanem ez azt jelenti, hogy ne legyél elkötelezettje az anyagi dolgoknak.
1: We need to have everything.
0: Meg kell, hogy legyen mindenünk.
1: Be aware of purusharat.
0: Légy tudatában a purusharatnak.
1: What means that you need to have.
0: Ami azt jelenti, hogy mi az, amire szükséged van.
1: For your needs, for your family, for your friends, when come to visit you.
0: A saját szükségleteidre, a családodnak és a barátoknak, akik eljönnek meglátogatni.
1: Also, you need to have, because only when individual is the rich, the society will be rich.
0: És azért is kell, hogy legyen vagyonod, mert csak akkor lehet gazdag a társadalom, hogyha az emberek is benne gazdagok.
1: But when you have, it is very important to understand you have, but the happiness is not to have more and more and more.
0: Ha neked van, akkor meg kell értened, hogy nem az a boldogság, hogy egyre többet és többet birtokolsz.
1: Because this demon of is so hungry, he's never full, never enough for demon of this I need to have more.
0: Mert ez a démon olyan éhes, soha nincs teli, soha nem elégszik meg semmivel, ez a, annak a démona, hogy mindig többet akarok.
1: It is not material stuff only.
0: Nem csak az anyagi dolgokban.
1: You need more emotion. Anything, you need more. Even in the spirituality, you need more holy pictures.
0: Több értelemre van szükséged, vagy a spiritualitásban több szent képre van szükséged.
1: Sometimes in a spirituality same like a children which is collecting the pictures of the footballers.
0: Néha a spiritualitás olyan, mint a gyerekek, akik focista kártyákat gyűjtenek.
1: Your status will go up if you have more.
0: Ha több ilyen képed van, akkor magasabb a státuszod.
1: But we learned from Vishwa Guruji that you have pictures, you have all this, and to give somebody pictures is same like you give a mantra.
0: Megtanultuk Vishwa Guruji-tól, hogy megvannak a képeink, és ha valakinek egy képet adsz, az olyan, mintha mantrát adnál.
1: And also many years ago, Swamiji said not to print so much pictures.
0: És néhány éve azt is mondta, hogy ne nyomtassunk ki annyi képet.
1: When you die, what will be with you, your pictures?
0: Ha meghalsz, mi történik ezekkel a képekkel?
1: Go to the garbage.
0: Kidobják a szemétbe.
1: Yes.
0: Igen.
1: Once I saw one so nice thing in a, I think, Kato ashram. One old lady come to Swamiji. And you know how is with the sari and shawl and everything. And usually when they keep something, they put in the shawl and make tight. And that is like some socket.
0: Egyszer Katuban láttam egy nagyon szép dolgot. Egy hölgy odament Vishwa Gurujihez, és tudjátok, milyenek ezek a hölgyek a száriban, a sállal, és hogyha szeretnének vinni valamit, akkor a sáll csücskébe kötnek egy csomót, és ez olyan, mint egy kis zsebecske.
1: And that old lady, little, opened this, and I was sitting near, and I saw something like two, three diamonds.
0: Ez az idős, hogy kibontotta ezt a kis csomagocskát, és közel ültem, és láttam valamit olyasmit, mint két-három gyémánt.
1: And I don't know Hindi.
0: És nem értek hindiül.
1: And she talk something to Swamiji. Swamiji was serious, with little tears. And okay, go.
0: Mondott valamit Swamiji-nak. And Swamiji-nak. Swamiji komoly volt, néhány könycsepp is volt a szemében, és aztán mondta, hogy jól van, menjél.
1: And I was a little surprised. He got these three diamonds, and he said, okay, go.
0: Egy kicsit meglepődtem, megkapta ezt a három gyémántot, és azt mondta, hogy jól van, menjél.
1: After that, Swamiji explained that old lady come to him with the three nails of the Mahaprabhuji.
0: Swamiji elmagyarázta, hogy ez az idős hölgy elhozta neki Mahaprabhuji három körmét.
1: And she told, I'm old.
0: Azt mondta, öreg vagyok.
1: I don't know when I will die.
0: Nem tudom, mikor fogok meghalni.
1: And in my family is not so much spirituality.
0: És a családom nem olyan spirituális.
1: And I give to you.
0: Ezért neked adom.
1: And you know when Swamiji is little emotion, he's okay, no emotion, you know this.
0: És tudjátok, amikor Swamiji érzelmes lesz, akkor azt mondja, hogy jól van, nincs érzelem.
1: And in that moment I realized, yes, because of that he was.
0: És akkor rájöttem, hogy ez volt az oka.
1: And for me it was so nice that I was not knowing that is the nails. In the beginning.
0: És számomra olyan szép volt, hogy az elején nem tudtam, hogy ezek a körmök.
1: Because I saw reality.
0: Mert a valóságot láttam.
1: That is the real diamond.
0: Ezek igazi gyémántok.
1: Because if I will know and I saw something like this, I'm

0: trust to my mind.
1: Mert ha,
0: oh yes, I imagine this.
1: Mert ha tudom és látom, akkor nem hiszek a szememnek. Azt mondom, hogy úgy igen, ez biztos csak képzelem.
0: And we need to understand that this material stuff, what we need for our family, because also you know this bhajan, which Swamiji usually also said, shloka. Oh Krishna, I give you back my mala. Hunger, when I am hungry, I am not able to meditate.
1: Bizonyos dolgaink kell, hogy legyenek a saját magunknak és a családunknak, mert van egy szlóka, amit Swamiji szokott mondani, hogy ó Krishna, visszaadom a mállámat, mert amikor éhes vagyok, nem tudok meditálni.
0: Because when you sit in the meditation, you think all the time how you will pay bills.
1: Mert ha leülsz meditálni, és mindig csak arra gondolsz, hogy, hogy hogyan fizesd be a számláidat.
0: And when your children are hungry, that is a different story.
1: És ha a gyerekeid éheznek, az egy másik történet.
0: When a man is thinking on the real, that this life is a very short and passing.
1: Amikor az ember arra gondol, hogy ez az élet nagyon rövid és gyorsan eltelik.
0: In that moment, he will not so much run for the enjoyments that enjoy in this life.
1: Akkor már nem szalad annyira az élet örömei után.
0: And he will understand that everybody of us will die.
1: Megérti, hogy mindannyian meg fogunk halni.
0: And what will be after?
1: És mi lesz azután?
0: All this stuff what we have, we will leave here.
1: Minden, amink van, azt itt hagyjuk.
0: And what we will take with us.
1: És mit viszünk magunkkal?
0: Because of that they said, I don't know, how Swamiji said, I was not there.
1: Ezért azt mondják, nem tudom Swamiji, hogy mondta, mert nem voltam ott.
0: But they said when Alexander Makedonski was die on his funeral, the doctor was first and he said, and make that my hands are hanging beside my body. And everybody saw my hands.
1: Amikor Nagy Sándor meghalt, akkor a temetésén először az orvos odament, és azt mondta, hogy helyezítek el úgy a kezemet, hogy lássák, hogy üresen lóg.
0: And they asked him why.
1: Megkérdezték miért.
0: Because the people know that no doctor will save you. When time of death will come, no doctor will help you.
1: Az emberek tudják, hogy amikor eljön a halálod órája, akkor az orvos nem tud rajtad segíteni, semmilyen orvos nem segít.
0: Also show that my palms are open, because everything we will leave here.
1: És a tenyerem üres, ez azt jelenti, hogy mindent itt hagyunk.
0: And that is important to know.
1: Ezt fontos tudni.
0: That we will not be happier if we have more.
1: Hogy nem leszünk boldogabbak, ha több mindenünk van.
0: You know how is it during the Christmas time?
1: Tudjátok, hogy mi van karácsonykor?
0: You are enjoying to found the present for your friends, beloved one, master, everybody. You are enjoying to found the present.
1: Élvezed, hogy ajándékot lesz a barátaidnak, a szeretteidnek, a mesterednek. Azt élvezed, hogy másoknak ajándékot találsz.
0: And also you are enjoying to give the present.
1: Élvezed, hogy ajándékot adhatsz.
0: More than get something.
1: Jobban élvezed, mint azt, hogy kapsz valamit.
0: And when you are enjoy in the giving this present or just give love, understanding, you will feel expanding of your heart.
1: Amikor örömet okoz az, hogy ajándékot adsz, vagy szeretetet, megértést, akkor érzed, hogy a szíved kitágul.
0: And you know this story, and with this we will finish. When wise people was quarreling about what is the difference between hell and heaven.
1: Ismeritek ezt a történetet, ezzel fogjuk befejezni, hogy a bölcs emberek azon vitatkoztak, hogy mi a különbség a mennyország és a pokol között.
0: And they said, okay, we will go to visit heaven and hell.
1: És azt mondták, hogy jól van, meglátogatjuk a poklot és a mennyországot.
0: And first we will go to the heaven, to the hell.
1: Először lemegyünk a pokolba.
0: And they went in the hell. Climate was good.
1: Elmentek a pokolba, jó idő volt.
0: They came in the time of the lunch.
1: Ebéd időben jöttek.
0: So nice long table.
1: Egy szép hosszú asztal.
0: So much good food.
1: Olyan sok jó étel.
0: But people was suffering from the hunger.
1: De az emberek szenvedtek az éhségtől.
0: How is possible?
1: Hogy lehet?
0: And they look, observe a little deeper, and they realize that people don't have the elbows.
1: Rájöttek, egy kicsit jobban megfigyelték, és látták, hogy az embereknek nincs könnyöke.
0: And they couldn't put just head in the food.
1: És nem tudták csak úgy beletenni a fejüket az ételbe.
0: And imagine that is the hail.
1: És képzeld el, ez a pokol.
0: You have everything.
1: Megvan mindened.
0: But you are not able to take.
1: De nem tudod magadhoz venni.
0: And that is really hell.
1: Ez tényleg pokol.
0: And tomorrow they went to the heaven.
1: Másnap elmentek a mennyországba.
0: Everything same.
1: Minden ugyanaz.
0: Same climate, same decoration of the room, completely same.
1: Ugyanolyan idő, ugyanúgy volt feldíszítve a terem, minden ugyanolyan.
0: Same table.
1: Ugyanolyan asztal.
0: But people was enjoying.
1: De az emberek jól érezték magukat.
0: And they look little deeper and observe, and they also realize that people don't have elbows.
1: Ott is egy kicsit jobban megfigyelték és látták, hogy az embereknek nincs könnyöke.
0: But they are feeding each other.
1: De egymást etetik.
0: And as much you feed other, you will also get.
1: És amennyit adsz enni a másiknak, te is annyit kapsz.
0: And there is a difference between hell and heaven. It's only in the state of our mind.
1: A különbség a mennyország és a pokol között csak az elménk állapota.
0: Lord of the Rings.
1: Gyűrűk ura.
0: My precious.
1: Drágasság.
0: Yes? If you are in that stage of the mind, what happens? It's so nice story. You don't need to read some other books. You have this movie. In the beginning, Gollum, yes. He was, here is our friend from New Zealand. And when I was visiting New Zealand, in that time, everything was about Lord of the Rings. Okay, and in the beginning, he was so nice, pretty, young guy.
1: Amikor ebben az elmállapotban vagy mi történik, amikor Új-Zélandot meglátogattam, minden a gyűrűk uráról szólt, elég ezt az egy filmet megnézni, nem is kell a könyvet elolvasni, de mi Gollum az elején egy nagyon szép fiatal fiú volt.
0: But because of my precious, it is only mine. He changed even physical form.
1: De emiatt az állapot miatt, hogy ez az én drágaságom, csak az enyém, még a fizikai alakja is megváltozott.
0: And that is what yesterday I talk about till 30 years you are beauty by the nature. And after you are beauty or ugly, because your inner is come to out.
1: Amit tegnap mondtam, hogy 30 éves korodig természetesen szép vagy, és azután az alapján vagy szép vagy csúnya, hogy a belső természeted megmutatkozik.
0: And now yoga teachers. Well, listen carefully.
1: És most a joga oktatók nagyon figyeljenek.
0: I will tell only once.
1: Csak egyszer mondom el.
0: You know this.
1: Ismeritek.
0: Instead of plastic operation,
1: A plastikai sebészet helyett?
0: Tell to your students.
1: Mondjátok el a hallgatóknak.
0: They need to practice yoga in daily life.
1: Hogy jóga minden nap életben gyakoroljanak.
0: And practice pranayama.
1: És pranayamát.
0: They will become more and more beauty.
1: Így egyre szebbek lesznek.
0: And changing our inner self on the good way will change us and we will become shiny, like a diamond.
1: És hogyha javítjuk magunkat, akkor ezáltal úgy fogunk ragyogni, mint a gyémánt.
0: I know that people have said the diamond is not shining, it is only reflecting. Yes.
1: Tudom, van, aki azt mondja, hogy
0: because of that I said this.
1: Hogy a gyémánt nem ragyog, csak visszaveri a fényt. Igen, emiatt mondtam.
0: You will reflecting this divine light.
1: Ha az isteni fényt fogod visszaverni.
0: Today Madhuramji and I was little talk and we think maybe we will have some kirtan. Kirtan.
1: Ma egy kicsit
0: beszélgettem.
1: Ma egy kicsit beszélgettem Madhuramjival, és arra jutottunk, hogy ma este lesz egy kis kirtan, nem színház, mint széttör, mert az már van.
0: Because also we need this kind of energy.
1: Mert erre az energiára is szükségünk van.
0: Only is not good when these kirtans start to be too much emotion.
1: Csak az nem jó, hogyha a kirtan túlságosan érzelmes lesz.
0: That you lose everything and you are like in the trance.
1: Ha elvesztesz mindent és transzba esel.
0: We don't like this.
1: Ezt nem szeretjük.
0: You need to have pure bhakti.
1: Legyen tiszta bhaktid.
0: And your awareness, your conscious is rising with this.
1: És ezzel emelkedik a tudatod, az éberséged.
0: And how they said, in the Kali Yoga is the best way bhakti.
1: És azt mondják, a Kali Yogában a legjobb út a bhakti.
0: But also, you need to have a knowledge.
1: De kell, hogy legyen tudásod.
0: And when a little quarreling between knowledge and bhakti,
1: ha van egy kis vita a tudás és a bhakti között,
0: which is higher,
1: hogy melyik a magasabb rendű,
0: why is bhakti yoga higher than anything else?
1: Miért van magasabban a bhakti yoga, mint bármi más?
0: Because bhakti yoga is not only emotion.
1: Mert a bhakti yoga nem csak érzelem.
0: You are not like this Latin American soap opera.
1: Nem olyan vagy, mint a latin-amerikai szappanok.
0: In one moment you are crying, another moment you are killing, another moment you are suffering. No, that emotion up and down.
1: Egyszer sírsz, aztán megölsz valakit, aztán szenvedsz, nem ilyen érzelmi hullámhegyek és völgyek.
0: First you must have knowledge.
1: Először is tudásodnak kell lennie.
0: When you have a knowledge, and you try to utilize that knowledge,
1: a tudásod van és próbálod használni.
0: Because when you have only knowledge, sometimes you are very dangerous for everybody, including yourself.
1: Ha csak tudásod van, akkor néha veszélyessé válsz mindenkinek, legfőképp saját magadnak is.
0: Knowledge without heart is so dangerous.
1: A tudás szív nélkül nagyon veszélyes.
0: Because of that, you will see in our book Yoga and Hidden Power in Human.
1: És ezért az emberben rejlő erők könyvben.
0: One nice picture.
1: Van egy szép kép.
0: That Kundalini is going up to the Agya chakra.
1: A Kundalini fölemelkedik az Agya chakráig.
0: And again go down to the heart.
1: És aztán újra lesüllyed a szívbe.
0: And you know in the Guru Gita.
1: És a Guru Gita-ban
0: about this cave in your heart.
1: Írnak a szívedben levő barlangról.
0: And inside is the hidden blue pearl.
1: És ott rejtőzik egy kék gyöngy.
0: You know this?
1: Ismeritek, tudjátok.
0: Next time we will listen.
1: Legközelebb meghallgatjuk.
0: Not here, but you will listen. And that pure this blue light pearl is slowly again go up and now is going up to the Sahasrara chakra.
1: És ez a kékfényű gyöngy lassan felemelkedik, és most fölmegy a szahaszlárba.
0: When you have knowledge.
1: Ha van tudásod.
0: And you utilize that knowledge.
1: És hasznosítod.
0: That come that you become a wise.
1: Akkor leszel bölcs.
0: When you are wise with the love, that is the bhakti.
1: Ha bölcs vagy, szeretettel, ez a bhakti.
0: And because of that we said that is the bhakti is the highest path.
1: És ezért mondjuk, hogy a bhakti a legmagasabb rendű út.
0: Because it is not just emotion.
1: Mert nem csak érzelem.
0: But you go to the Agya chakra, you have knowledge, you become a wise one, and you have that love. You know that that light is in every and everybody, in everything, and you see that your light is in everybody, and everybody is in you. And you have this love and compassion.
1: Elmész az Agya csakrába, ott a tudás, és a tudással együtt van a fény, és látod ezt a fényt mindenkiben, és mindenki fényét látod saját magadban, és így megvan a szeretet és az együttérzés.
0: And that become a real bhakti.
1: És ez válik igazi bhaktivá.
0: And when you chant the kirtans, you try to feel bhakti, but not this emotion.
1: Amikor kirtán zengetsz, akkor megpróbálod érezni a baktit, de nem ezt az érzelmet.
0: Sometimes when I observe people during some other groups singing the kirtans, I'm not sure, maybe I am in some pub.
1: Néha, amikor más csoportokban megfigyelem, hogy az emberek kirtánt énekelnek, akkor elgondolkodom, hogy lehet, hogy a kocsmában vagyok.
0: And there is so much red here.
1: Kipirosodik az arcuk.
0: And energy is something below Manipur, what means Swadhisthan or little down.
1: És az energia Manipur alatt
0: van. You
1: know
0: what I think.
1: A Swadhisthanban vagy még lejjebb, tudjátok, mire gondolok.
0: That way is not good.
1: Így nem
0: you
1: jó.
0: Go up.
1: Fölfelé megyünk.
0: And perfect one for that is our dear Madhuramji.
1: És ehhez tökéletes, ami kedves Madhuramji.
0: Stage fear, yes. Sridip Nam Bhagwan ki jai.
2: I just remembered a short story about the kirtans.
1: Az ilyom eszembe jutott egy rövid történet a kirtanokról.
2: It was during the time when we were in Himalayas with Vishwa Guruji.
1: Amikor a Himalájában voltunk Vishwa Guruji-vel.
2: And think first few days we were not allowed to go in the cave of Sri Alakpuriji, only to from outside to greet and then move away.
1: Az első néhány napban nem mehettünk be Sri Alakpuriji barlangjába, hanem csak kívülről üdvözölhettük, és aztán arrébb kellett mennünk.
2: And then one day we were sitting outside the cave.
1: Egy nap a barlang előtt ültünk.
2: And Swamiji said to me, you go in and meditate, you will get good inspiration.
1: És Swamiji azt mondta nekem, hogy menj be és meditálj, akkor jó inspirációt fogsz kapni.
2: And I felt very very special in that moment.
1: És akkor nagyon különlegesnek éreztem magam.
2: That nobody can go but I can go.
1: És senki nem mehet be, csak én.
2: And it was quite warm, so I had just a t-shirt, I think, and I went into the cave.
1: Viszonylag meleg volt, úgyhogy csak egy póló volt rajtam, és így mentem be a barlangba.
2: And 5 minutes passed. I sat in meditation, feeling special.
1: Eltelt 5 perc, ott ültem a meditációban, és különlegesnek éreztem magam.
2: 10 minutes, 15 minutes.
1: 10 perc, 15 perc.
2: And then after 20 minutes, I was so cold, because it was cold inside the cave.
1: És 20 perc múlva annyira fáztam, mert hideg volt a barlangban.
2: That my specialness froze very much.
1: Ja, a különlegesség érzése belém fagyott.
2: And I started to pray how to get out of that cave.
1: És elkezdtem azon imádkozni, hogy juthatnék ki innen.
2: And after about 45 minutes, when I thought I'm leaving this place.
1: És nagyjából 45 perc múlva arra gondoltam, hogy kimegyek itt, hagyom ezt a helyet.
2: Someone came in and with something, some rearrange, and basically delivered the message that I'm allowed to go out.
1: Valaki bejött átrendezni valamit, és elhozta az üzenetet, hogy most már kimehetek.
2: But anyhow, so some kirtans after that did arrive.
1: Ezután érkeztek bizonyos kirtanok.
2: As a cool blessing of Sri Alakpuriji.
1: Mint Sri Alakpuriji hűvös áldása.
2: And this one is one of them. You may know this sentence that the Holy Guruji apparently very much liked to say.
1: És az egyik, tudjátok, van egy mondat, amit Holy Guruji gyakran mondott.
2: Guru Kripa hi kevalam, Shishya ke ananda mangalam. And when Vishwa Guruji was in New Zealand, he told us, print out this sentence.
1: Amikor Vishwa Guruji Új Zélandon volt, azt mondta, nyomtassuk ki ezt a mondatot.
2: With big letters and stick it on the place where you go the most. And read it every day.
1: Nagy betűkkel, és ragaszt ki oda, ahova a leggyakrabban jelsz, és minden nap olvasd el.
2: And you know what it means, Guru Kripa Hi Kevalam, is, as far as I know, is that all you need is the Guru Kripa.
1: Tudjátok, mit jelent, amennyire tudom, amire szükséged van, az a Guru Kripa.
2: And that is what makes the disciple in bliss and joy.
1: És ez a tanítványt üdvelteli és örömet ad neki.
2: So one day I just sat down and thought, would be make an experiment to put this into some melody.
1: Egy nap leültem, és elkezdtem kísérletezni, hogy dallamot adjak neki.
2: And then something more with it, so you can hear and see what you think.
1: Úgyhogy most meghallgathatjátok, meglátjátok, hogy mi lett belőle.
2: Sri Dipnaram Bhagwan ki jai. Sri Alakpuriji Mahadeva ki jai. Vishwa Guru Mamandaleshwar Paramhans. Sri Swamishwaranandji Gurudeva ki jai.

0: Blessed Self, our dear guest.
1: Áldott lelkek, kedves vendégeink.
0: All our practitioners of yoga and life
1: yoga
0: from different countries.
1: Minden gyakorlója különböző országokból.
0: The director of this college.
1: Az iskola igazgatója.
0: This morning was a very beautiful day.
1: Ma reggel nagyon szép napunk volt.
0: We have done a beautiful job and we are very happy that we could see the city or the village VIP and we put beautiful tree.
1: Nagyszerű munkát végeztünk, és nagyon örülünk, hogy láthattuk VIP városát vagy faluját, és hogy elültethettük ezt a gyönyörű fát.
0: As well as in this beautiful college, we would planted very beautiful tree for the peace and fulfill of the wish.
1: Ugyan így ebben a szép iskolában is elültettünk egy fát a békért és a kívánságok teljesüléséért.
0: The Hungary is a very different country.
1: Magyarország egy nagyon különböző ország.
0: Within this Europe,
1: Európán belül,
0: still we cannot realize from where the Hungarians are.
1: Még mindig nem tudjuk, hogy a magyarok honnan származnak.
0: And it is like a diamond in our ring.
1: Olyan, mint a gyémánt a gyűrűben.
0: It is beautiful.
1: Gyönyörű.
0: The yoga is the science of the humans.
1: A yoga az ember tudománya.
0: Yoga is a natural way of life.
1: A yoga a természetes életmód.
0: There is a first is called vegetation.
1: Az első a növényzet.
0: It means actually our nutrition is from the vegetations.
1: Ez azt jelenti, hogy a táplálékunk a növényzetből ered.
0: And that we call Ayurveda.
1: És ezt Ayurvédának nevezzük.
0: The Ayurveda is one of the first ancient medicine.
1: Az Ayurveda az egyik legelső ősi gyógymód.
0: That was what we call the yugas, and these are millions of years.
1: Vannak a yugák, és ezek több millió évig tartanak.
0: Satyuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, and fourth, the Kali Yuga. And there was brought this as the medicine, as a vegetation.
1: És elhozták a növényeket, mint gyógymódot.
0: Our this modern medicine, of course, is beautiful, very good. Nothing is wrong.
1: A mai modern gyógymód természetesen nagyon jó, semmi baj nincs vele.
0: It saves our life.
1: Megmenti az életünket.
0: But still, this kind of medicine, what is that? It's chemicals. It is not acceptable neither for the living beings or humans, as well as the vegetations.
1: De mégis ezeket a vegyszereket, amiket használnak, ez nem elfogadható se az élőlényeknek, se az embereknek, se a növényeknek.
0: When we get this medicine, though it is coming from Ayurveda. It means the name of all this in our whole world, in whole earth, there are different kind of plants, the trees, and that is a life.
1: Amikor gyógyszereket kapunk, akkor ez az Ayurvédából jön. Az egész világon különböző fajta növények vannak, és ez az, ami gyógyít.
0: And that time, that was the best medicine for us.
1: És abban az időben ez volt a legjobb gyógyszer számunkra.
0: But all different kind of this now medicine we have.
1: És most ez a sokfajta gyógyszer, amink van.
0: Their name, finally they are coming from certain name of some plant, vegetation, trees, etc.
1: A nevük bizonyos növényekből, fákból és hasonlókból jönnek.
0: In this medicine we have the words what we calling from the language of the what we which Latin. Thank you.
1: Ezeknek a gyógyszereknek a neve a latinból ered.
0: All the letters, everything in medicine is from the Latin words.
1: A gyógyászatban minden a latin nyelvből ered.
0: And that is from the Sanskrit.
1: Az pedig a Sanskritből.
0: The Sanskrit language is the mother of almost all the words language.
1: A Sanskrit nyelv majdnem a világ összes nyelvének az anyja.
0: Of course, it's changing many things.
1: Természetesen sok minden megváltozik.
0: So in Hungarian language, there are many, many words which you are using, it is a Sanskrit word.
1: A magyar nyelvben nagyon-nagyon sok szó van, amit használunk, ami a Sanskritból ered.
0: Now this, what is our present, the chemical, the medicines,
1: a mostani gyógyászat a vegyszerekkel,
0: have the name, it means coming also from the nature.
1: Ezek a nevük alapján szintén a természetből jönnek.
0: But that nature, they have changed it.
1: De megváltoztatták ezt a természetet.
0: For example, there's a beautiful grapes.
1: Például nagyon jó szőlő van.
0: Anyone can eat.
1: Bárki megeheti.
0: But when it is changing, then it becomes alcohol.
1: De ha megváltozik, és alkohollá válik.
0: And alcohol is completely different.
1: Az alkohol teljesen más.
0: Similarly, the medicine is from the Ayurveda, they turn into the chemical things.
1: És hasonlóan a gyógyászatban az Ayurvédából csinálnak vegyszereket.
0: Of course, again, it saves our life.
1: Természetesen megint ez megmenti az életünket.
0: An accident or anything happens, this medicine is very important, very, very important.
1: Ha baleset történik, vagy valami hasonló, ezek a gyógyszerek nagyon-nagyon fontosak.
0: But when we give some tablets or injections or anything,
1: de ha adnak valamilyen tablettát, injekciót, vagy akármit,
0: our natural body does not accept that.
1: A mi természetes testünk ezt nem fogadja el.
0: It is a completely different.
1: Teljesen más.
0: It's like the milk and lemon.
1: Olyan, mint a tej és a citrom.
0: So when the drop of the lemon goes into the milk, it is splitted.
1: Amikor egy csepp citrom belehullik a tejbe, akkor megromlik.
0: But of course, there are certain, we are thinking and checking for the medicine and for some our any kind of problems.
1: De természetesen vannak bizonyos esetek, bizonyos problémák, amikre gyógyszereket szedünk.
0: But when we bring from Ayurveda, Ayurveda, what this, all these trees, what we see, this grass, many, many things, this is Ayurveda.
1: De amikor az Ayurvédához fordulunk, ezek a fák, amiket itt látunk, és alatta a fű és a többi növény, ez az Ayurveda.
0: When we eat a fruit,
1: ha eszünk egy gyümölcsöt,
0: it's nature.
1: természet.
0: And when we eat, it body accepts in such a way, nice way.
1: És amikor gyümölcsöt eszünk, a testünk nagyon szépen elfogadja.
0: Because our body said,
1: a testünk azt mondja,
0: it is my
1: ez az enyém,
0: my vegetations.
1: Az én növényeim.
0: So many diseases which we have, we can deal with the Ayurveda.
1: Sok betegségünket meggyógyíthatjuk a Ayurvédával.
0: Now, Ayurveda means also our way of eating.
1: Az Ayurveda azt is jelenti, amit eszünk.
0: And now, in this time, the humans have lost their way of cooking.
1: És manapság az emberek elfelejtették, hogyan kell főzni.
0: And through this, they become ill.
1: És emiatt betegek lettek.
0: The white sugar what we are taking,
1: a fehér cukor, amit használunk,
0: mostly this, in the whole world, this white sugar, now some doctors have, scientists told, Vaji, I'm not a scientist, neither this or nor, I'm just a little yogi. But mostly the cancer is created from the white sugar.
1: A tudósok mostanában azt mondják, hogy világszerte a fehér cukor okozza leginkább a rákot. Én nem vagyok tudós, nem foglalkozom ilyesmikkel, én csak egy jógi vagyok.
0: Some people they are making the white sugar to the natural sugar, which is a gray or brown.
1: Néhány ember természetes barna cukrot használ.
0: But that is not a real one. They colored it from the white sugar.
1: De ez nem az igazi, hanem a fehér cukrot színezték vissza.
0: The real sugar is different.
1: Az igazi cukor más.
0: And in that is this what we call the sugar cane.
1: A nát cukor.
0: Honey.
1: Méz.
0: From fruits.
1: Gyümölcsökből.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So, if we want to be healthy and live healthy.
1: Ha egészségesek akarunk lenni, és egészségesen akarunk
0: élni. And live long life.
1: Hosszú életet szeretni.
0: And not suffering.
1: Nem akarunk szenvedni.
0: We should not die while suffering.
1: Ne szenvedések közepette halljunk.
0: The time will come while sleeping, the soul will say, now I'm going. There's no pain, nothing, no suffering.
1: Amikor eljön az idő, akkor alvás közben a lélek azt mondja, hogy megyek fájdalom és szenvedés nélkül.
0: But it is that our tongue is very, very our tongue is the cause of diseases.
1: De a nyelvünk a betegségek okozója.
0: And our tongue have immense of hormones in the body, so that we can also save the and also health, bring the health.
1: És a nyelvünkben rengeteg olyan hormon is van, amik pedig egészséget hozhatnak és megmenthetnek.
0: But you know, only this little piece of flesh, the tongue.
1: De tudjátok, ez a kis húsdarab a nyelv.
0: And what test we think and we are eating and drinking is only for the tongue area, after nothing.
1: És az ízek, amiket eszünk, iszunk, ezt csak a nyelvünkben érezzük, és utána semmi.
0: When we swallow it from the vocal cord.
1: Ha lenyeljük a hangszálak alatt.
0: Then no more test.
1: Onnan már nincs íze.
0: When it goes into the stomach.
1: Mikor lemegy a gyomorba.
0: We don't test, feel the sweet.
1: Nem érezzük az édeset.
0: Bitter.
1: Keserűt.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So only this tongue is our enemy.
1: Ez a nyelv a mi ellenségünk.
0: And it means that we are slave of our tongue.
1: Ez azt jelenti, hogy mi a nyelvünk rabszolgái vagyunk.
0: And that's why we are very, very ill.
1: És ezért vagyunk nagyon betegek.
0: So, Ayurveda is not like this, what we are talking, like these hospitals, all this and that.
1: Az Ayurveda nem arról szól, amiről beszélünk, hogy ilyen-olyan kórházak.
0: But There is a hospitals, Ayurveda hospitals.
1: De vannak ayurvédikus kórházak.
0: But it is said in old time, only was the Ayurveda.
1: De azt mondják, hogy régen csak az Ayurveda.
0: And the Ayurvedic, they were doing the brain surgery.
1: És Ayurvédával még agyműtéteket is végeztek.
0: Yes, it is said.
1: Igen, ezt mondják.
0: So yoga and nature is one.
1: A yoga és a természet egy.
0: If you go to the for the exercises where you are running too much, or what we call the jumping up and down, circus people, what you call? Acrobatic.
1: Hogyha valami olyan sportot üz, amiben túl sokat kell futni, vagy mint az akrobaták fölleugrálni.
0: That's not a yoga.
1: Az nem yoga.
0: Yoga is a body. Yoga is a life of humans.
1: A yoga a test, a yoga az emberek élete.
0: Yoga is the life which can give us long, long life and happy.
1: A yoga az az életmód, ami hosszú-hosszú boldog életet ad nekünk.
0: So, it must not be that you are practicing headstanding.
1: Nem kell, hogy a fejen állást gyakorold.
0: Must not be.
1: Nem muszáj.
0: But there are certain exercises and that affects the whole body.
1: De vannak bizonyos gyakorlatok, amik az egész testre hatnak.
0: You can make experiment.
1: Kísérletezhetsz.
0: 2 weeks.
1: 2 hétig.
0: Every day, few times.
1: Minden nap néhányszor.
0: Do only this exercise.
1: Csak ennyit csinálj.
0: Nothing else.
1: Semmi mást.
0: And see in 2 weeks what will happen.
1: És nézd meg, hogy 2 hét alatt mi történik.
0: It's going to the whole body.
1: Az egész testre hatással.
0: To the whole muscles.
1: Minden izomra.
0: All muscles, the bones, the etc.
1: Minden izomra, csontokra és így tovább.
0: So yoga is now in whole world.
1: A yoga az egész világon elterjedt.
0: But they are doing wrong.
1: De rosszul csinálják.
0: They are doing your wrong, very wrong.
1: Nagyon rosszul.
0: And therefore they are more ill.
1: És ezért még betegebbek.
0: And they cannot practice, they will go away.
1: Amikor nem tudnak gyakorolni, elmennek.
0: And their nourishment is not good.
1: És aztán a táplálkozásuk sem
0: megfelelő. So yoga

0: In daily life is a scientific system.
1: A yoga mindennapi életben tudományos
0: rendszer. And in whole world, it is a very whole world is yoga in daily life.
1: És az egész világon elterjedt.
0: Of course, many yoga is very good also.
1: Természetesen sok yoga szintén nagyon jó.
0: Many, many good yogis from India, they came and spread the yoga here too.
1: Indiából sok jó yogi eljött, és itt is terjeszti a jogát.
0: There was also one yogi from India. He lived long in Hungary.
1: Volt egy jogi Indiából, aki sokáig élt Magyarországon.
0: What was his name?
1: Hogy hívták?
0: Yasudhya.
1: Yasudhyan.
0: Yes, that Yasudhya, he brought the yoga in Hungary.
1: Ő hozta el a jogát Magyarországra.
0: But before that also someone.
1: És előtte is volt valaki.
0: But these such a yogi are not anymore here.
1: De az ilyen jogik már nincsenek itt.
0: If you want to make a yoga and demonstration, then my God, twist your body like this and like that, and said, oh, yoga, good, good, that is nothing.
1: Ha joga bemutatót tartasz, és így meg úgy csavargatod a testet, akkor megtapsolnak, hogy nagyon jó, de ez semmi.
0: So thanks, we have the Prime Minister of India, Modi ji.
1: Szerencsére India miniszterelnöke Modi ji.
0: And he brought this and into the United Nations.
1: Elvitte ezt az ENSZ-be.
0: So it has become the yoga through the whole world.
1: És így elterjedt a joga az egész világon.
0: And he himself practice.
1: És ő maga is gyakorol.
0: He's really a yogi.
1: Ő tényleg yogi.
0: He's not eating anywhere.
1: Nem eszik sehol.
0: Maybe little water, warm water.
1: Talán egy kis meleg vizet.
0: And when Baba barking, after he comes about, whenever about 10, 11, 12, he comes in his room.
1: És munka után, amikor 10, 11, 12 körül visszamegy a szobájába.
0: And there, someone gives him one bowl of some food.
1: Valaki ad neki egy tál ételt.
0: From the seeds.
1: Magokat.
0: That's all.
1: Ennyi.
0: Neither he said more, neither he said why not good. This, he eat this.
1: Nem mondja azt, hogy nem mondja, hogy többet kér, nem mondja azt, hogy ez
0: and
1: nem jó,
0: seems,
1: hanem megeszi.
0: He sleeps 3 to 4 hours.
1: És 3-4 órát alszik.
0: And he practices yoga.
1: Jogát gyakorol.
0: You know his life is very, very busy, but he's a great person.
1: Nagyon-nagyon zsúfolt élete van, elfoglalt, de ő egy nagyszerű ember.
0: I'm not talking from the view of the politic.
1: Nem a politika nézőpontjából beszélek.
0: But as a person.
1: De mint ember.
0: That I'm saying here.
1: Erről mondom.
0: So in our yoga in daily life.
1: A mi yoga mindennapi életben.
0: We have so many, how many hundreds or thousands yoga teachers around the whole world.
1: Hány száz, hány ezer yoga oktatónk van az szerte a világon.
0: Krishnanand, how many yoga in daily life teachers in whole Hungary?
1: Krishnanand, hány yoga mindennapi életben oktató van Magyarországon?
0: More than 200 only teachers in Hungary.
1: Több mint 200 yoga oktató csak Magyarországon.
0: And many teachers they have, but they have no have a place to offer them yoga.
1: És sok oktató van, viszont nincs helyük, ahol jogát oktathatnának.
0: So this is just Hungary.
1: Ez csak Magyarország.
0: Our neighbor countries also.
1: A szomszédországokban is.
0: So yoga is for our life.
1: A joga az életünkért
0: and
1: van.
0: This for our life means to live happy, healthy. And then we will think about God or something.
1: Ez azt jelenti, hogy egészségesen és boldogan éljünk, és aztán gondolhatunk Istenre és hasonlókra.
0: When we will go out of the body, we don't know where we will go and what will happen.
1: Amikor elhagyjuk a testünket, nem tudjuk, hova megyünk és mi történik.
0: Everyone said somewhere that, somewhere that.
1: Mindenki azt mondja, hogy így volt, úgy volt.
0: We are humans.
1: Emberek vagyunk.
0: When the time comes, we go to the graveyard.
1: Amikor eljön az idő, akkor elmegyünk a temetőbe.
0: And we bring the flowers to the ancestors.
1: Virágot viszünk az ősöknek.
0: And your ancestor whom you bring the flowers at the grave.
1: Az ősök, akiknek virágot viszel a temetőbe.
0: But he was died 60 years ago.
1: Ő már 60 éve meghalt.
0: You think still he's in the graveyard?
1: Azt gondolod, hogy még mindig a temetőben van?
0: He's born.
1: Már megszületett.
0: Gave the children.
1: Gyerekei vannak.
0: Again died.
1: Újra meghalt.
0: And again came back.
1: És aztán megint visszajött.
0: So we don't know where and how it is.
1: Nem tudjuk, hol és hogyan történik.
0: We do say many things.
1: Sok mindent mondunk.
0: But
1: de.
0: Did you see that?
1: Láttad?
0: And so someone said, if you want to see, someone said, Guruji, Maharaj, Yogi, can you tell me where is God?
1: Valaki azt mondta, Gurudev Maharaj, meg tudod mondani, hol van Isten?
0: Then he said, if you want to see the God like this, then die.
1: És azt válaszolta, hogy ha Istent ebben a formájában akarod látni, halj meg.
0: Will I see the God?
1: Ó, látni fogom Istent.
0: Okay.
1: Jól van.
0: He died.
1: Meghalt.
0: And he said, what will happen if I don't see the God then?
1: És megkérdez, hogy mi történik, ha nem látom ott Istent.
0: It is your problem.
1: Az a te bajod.
0: So, we are God is we are God. Our feeling God.
1: Mi vagyunk Isten a mi érzéseink.
0: Our father is a God. Our mother is a God. Our brother, sister is God, we are God, our children is God, all is God.
1: Az apánk, az anyánk Isten, a gyerekeink Isten, a férjünk, feleségünk, testvérünk Isten, mindenki Isten.
0: If we do good, we'll get good. If we do bad, we will go bad.
1: Ha jó dolgokat teszünk, akkor jót kapunk, hogyha rosszat teszünk, rosszat kapunk.
0: And there is not God who will every day will count you, come, go.
1: Nincs Isten, aki minden nap megszámolna, hogy gyere.
0: God said, go, die and born, go and born, finished.
1: Isten azt mondja, hogy menj, szüles, haj, meg, dolgozz, vége.
0: God said, I gave you this life, and now you should do what you want.
1: Isten azt mondja, megadtam neked ezt az életet, és most csinálj, amit akarsz.
0: So yoga is very, very healthiest.
1: A yoga nagyon-nagyon egészséges.
0: Physical exercise.
1: Fizikai gyakorlatok.
0: The breathing exercise.
1: Légző gyakorlatok.
0: Concentration,
1: koncentráció,
0: meditation,
1: meditáció,
0: and particular techniques of the postures.
1: És a pozícióknak egy bizonyos technikája.
0: And so that we have in Hungary very, very much.
1: Magyarországon nagyon-nagyon sok van.
0: Many teachers are there.
1: Sok jóga oktató.
0: Many they open the school.
1: Van, aki iskolát nyit.
0: They are teaching yoga again.
1: Újra jogát tanítanak.
0: But doesn't matter. It is a yoga in daily life.
1: De nem számít ez joga minden nap.
0: Means
1: életben.
0: Systematically. So yoga is the life.
1: Csináld rendszeresen. A yoga az élet.
0: Yoga saves our life.
1: A yoga megmenti az életünket.
0: And takes us into the supreme.
1: És elvisz a legfelsőbbhöz.
0: So thank you very much.
1: Köszönöm.
0: And thank you our guest here.
1: És köszönöm a vendégeinknek.
0: Thank you very much. And I think you should organize once a week yoga for your village.
1: Egy héten egyszer szervezzetek jogát a városban.
0: Without money.
1: Ingyen.
0: Without money, who want to practice, they can come, and in summer, in the gardens.
1: Aki gyakorolni akar, az bárki eljöhessen, nyáron pedig a kertben.
0: You can see who is practicing yoga, and who will take only medicine, what is different.
1: És látni fogjátok a különbségeket, hogy ki az, aki jogát gyakorol, és ki az, aki csak gyógyszert szed.
0: So thank you very much.
1: Köszönöm szépen.
0: And thank you all of you that you were taking your time.
1: És köszönöm mindannyiótoknak, hogy rászántátok az időt.
0: And the directors.
1: Igazgató.
0: And all the our guests.
1: És minden vendégünknek. Krishnanannak.
0: Swami Vivek Puri,
1: Swami Vivek Purinak,
0: and all others.
1: És mindenki másnak.
0: Thank you.
1: Köszönöm.
0: Adios.

0: pranayam leads a practitioner towards the ocean of the peace.
1: A pranayam a gyakorlót a béke óceánjához vezeti.
0: Like on the bottom of the ocean is very calm.
1: Mint ahogy az óceán fenekén, mélyén nagyon nagy
0: nyugalom van. Waves are only on the surface.
1: Hullámok csak a felszínen vannak.
0: Similarly, the vrittis of the yogi.
1: Ugyanígy a jogi vrittiei.
0: During the pranayam.
1: Pranayama során.
0: It realizes the very deep peace.
1: Nagyon mély békét tapasztal meg.
0: After that, then comes dharana, the concentration.
1: Ezután következik a dharana, a koncentráció.
0: So pranayam leads us to the peace of the mind.
1: Tehát a pranayam az elme békéjéhez vezet minket.
0: And that means brings to the dharana the concentration.
1: Azaz elvisz minket a dharanáig, a koncentrációig.
0: Concentration means here that you are aware, completely aware of the one thing about which you are thinking or what you would like to achieve, mastery, do, etc.
1: A koncentráció itt azt jelenti, hogy tökéletesen tudatában vagy annak az egy dolognak, amivel foglalkozni akarsz, amire gondolni akarsz, amit el akarsz érni, vagy amit csinálni akarsz.
0: After the pranayam, the concentration begins or becomes like a very peaceful flame of the dipak or the candle flame.
1: A pranayama után a koncentráció olyan békéssé válik, mint egy mécses vagy egy dipak lángja vagy egy gyertyaláng.
0: When the flame is not moving.
1: Amikor a láng nem is mozog.
0: The flame is very peaceful and straight.
1: A láng nagyon békés, nyugodt, egyenes.
0: Like that is the concentration of the practitioner of the pranayama if he or she is doing proper step by step like according to the the system yoga in daily life.
1: A pranayama gyakorlójának a koncentrációja is ilyen békés, amennyiben szisztematikusan és lépésről lépésre gyakorolja a pranayamot, ahogy a mi jóga mindennapi életben rendszerünkben le van írva.
0: That time when the proper concentration is there.
1: Akkor, amikor már megvan a megfelelő koncentráció,
0: then comes the dhyana.
1: Következik a dhyana.
0: Dhyana have many meanings.
1: A dhyánának sok jelentése van.
0: But now dhyana means that you found the object what you would like to know.
1: De a dhyana most azt jelenti, hogy megtaláltad azt a tárgyat, amit szeretnél megismerni.
0: Where you observe it full of the attention.
1: És teljes figyelemmel azt figyeled.
0: Full of the knowledge.
1: Teljes tudásod. Sal.
0: Yes, what is that?
1: Igen, mi az?
0: That object. So,
1: az a tárgy.
0: In dhyana, one merges into the oneness.
1: Tehát a dhyánában az ember beleolvad az egységbe.
0: There is a symbol in front of you, object front of you.
1: Előtted van egy szimbólum, egy tárgy előtted van.
0: The flame in front of you.
1: A láng előtted van.
0: Or the Gurudev's photo.
1: Vagy Gurudeva fényképe.
0: Or any goddess.
1: Vagy bármelyik istenségé.
0: Whatever you see for you the highest point.
1: Akit te legmagasabbnak tekintesz.
0: So while concentrating,
1: miközben koncentrálsz,
0: you comes to the dhyana, the meditation.
1: Eljutsz a dhyánába, a meditáció.
0: Now you are merging into the oneness.
1: És most már egyé válsz, egységbe olvadsz vele.
0: That time you get the knowledge.
1: Akkor dhyana. Tudáshoz jutsz, dhyánához.
0: What I want to know.
1: Mi az, amit szeretnék tudni?
0: So to know is the knowledge.
1: Tudni tudást jelent.
0: About what is the object.
1: Hogy miről az a tárgy.
0: And who is yourself.
1: És ki, az pedig te magad vagy.
0: So this means.
1: Ez azt jelenti.
0: This three becomes one.
1: Ez a három egyé válik.
0: The knowledge.
1: A tudás.
0: The knower who want to know.
1: A tudó, aki szeretné azt tudni.
0: And object.
1: És a tárgy.
0: What you want to know.
1: Amit szeretnél tudni.
0: So between object and tehát thyself.
1: A tárgy és te magad között.
0: Is that knowledge the dhyana.
1: Ott van a tudás, a dhyana.
0: And that brings together.
1: És az összehoz.
0: And the time begins the samadhi.
1: És ekkor kezdődik
0: a dhyana, samadhi.
1: Dhyana és samadhi.
0: Yama, niyama, asan, pranayam, pratyahara, dhyana and samadhi.
1: Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana és dharana, dhyana és samadhi.
0: So this is how the pranayam, if you practice very systematically that pranayam.
1: Így hát ez a pranayam, hogyha nagyon szisztematikusan gyakorlod azt a
0: pranayamot. You enter every day in samadhi.
1: Akkor minden nap belépsz a samadhiba.
0: And samadhi, the state of the samadhi for our mind that time and for our intellect and for our awareness is something when you are very tired and you have comfortable bed and the room and air and everything and you just sleep.
1: És az elménk, az értelmünk számára az a szamádi akkor olyan, mint amikor nagyon fáradtan hazatérünk és egy nagyon kényelmes szoba, kényelmes ágy vár, amelyben lefekszünk és csak
0: alszunk. So you enjoy.
1: És nagyon örülünk ennek, élvezzük.
0: What means here enjoy?
1: Mit jelent itt az, hogy élvezzük?
0: The bliss.
1: Az üdv.
0: The bliss
1: az üdvöt.
0: Is beyond the enjoy.
1: Az üdv fölötte van az élvezetben.
0: Where we said enjoy is connected still to the physical body.
1: Ha ezt a szót használjuk, hogy élvezni, az a kifejezés még a fizikai testhez kapcsolódik.
0: And the mental waves.
1: És a mentális hullámainkhoz.
0: What we call the desires.
1: Amiket vágyaknak nevezünk.
0: This is every day's sleep.
1: Ez a mindennapi alvásunk.
0: Certain things brings us happiness for temporary.
1: Bizonyos dolgok ideiglenesen boldogságot okoznak nekünk.
0: You see the sunrise, beautiful.
1: Megnézzük a napfelkeltét, gyönyörű.
0: Suddenly all vrittis, all thoughts goes away. You see beautiful dawn and the sunrise.
1: Hirtelen minden vrittink elmúlik, gyönyörű hajnalt és napfelkeltét látunk.
0: But you can't gaze long.
1: De ezt nem lehet túl sokáig nézni.
0: Or some good food.
1: Vagy egy finom étel.
0: Or walking in good forest.
1: Vagy egy szép erdőben sétálni.
0: Or swimming in good clean water.
1: Vagy egy jó tiszta vízben úszni.
0: Likewise, there are many things which makes us temporarily happy.
1: Sok minden más is van, ami egy időre boldoggá tesz bennünket.
0: That's not long lasting.
1: De ez nem tart sokáig.
0: But the sleep comes.
1: De amikor jön az alvás.
0: And that gives you the joy of the joy.
1: Az az öröm örömét adja.
0: Nothing is more pleasant than deep sleep.
1: Semmi sem kellemesebb annál, mint a mély alvás.
0: Where this jiva, the soul, the jivatma,
1: ahol ez a jiva, ez a lélek, a jivatma,
0: a perfect peace,
1: tökéletes békére lel,
0: And jiva enjoys.
1: És az a jiva élvezi azt.
0: Jiva feels very calm.
1: Nagyon nyugodtnak érzi magát.
0: Of the sleep.
1: Az álom nyugalmát érzi.
0: Sleep is very important.
1: Az alvás nagyon fontos.
0: Sleep is now you can compare with your modern instruments.
1: Az alvást összehasonlíthatod a modern berendezésekkel.
0: So-called, let's say, telephone.
1: Mondjuk a telefonnal.
0: Updating.
1: Amely update-eli magát.
0: You know.
1: Tudjátok.
0: So, you are updating.
1: Tehát te is update-eled magad.
0: So similarly, in the deep sleep.
1: Ugyanígy a mély alvásban.
0: All the brain centers.
1: Minden agyközpont.
0: They are checked.
1: Le van ellenőrizve.
0: Updated.
1: Update-elve.
0: Relaxed.
1: Ellazul.
0: And free of the tension.
1: És megszabadul a feszültségtől.
0: In a deep sleep.
1: A mély álomban.
0: You are free of the tensions.
1: Megszabadulsz a feszültségektől.
0: But in the meditation.
1: De a meditációban.
0: Is more than that.
1: Még ennél több is van.
0: So that is called everyday samadhi, nitya samadhi.
1: Ez a mindennapos samadhi, a nitya samadhi.
0: But it doesn't come in 10 minutes pranayam.
1: De ez nem következik be 10 perces
0: It
1: pranayam.
0: It doesn't come in 15 minutes concentration.
1: Nem jön 15 perc koncentráció
0: It
1: után.
0: It doesn't come in 20 minutes longing to have samadhi.
1: Nem jön azután, hogy 20 percig vágyódsz a samadhi után.
0: It will not come.
1: Az úgy nem jön el.
0: Even you do to 5 hours.
1: Még ha 5 órán át csinálod, akkor sem.
0: Don't wait for it.
1: Ne várj rá.
0: Don't expect.
1: Ne várd el.
0: Just be.
1: Csak légy ott.
0: And that automatically these techniques will put you into the samadhi.
1: És automatikusan ezek a technikák elvisznek téged a samadhiba.
0: Where the jivatma is bathing in the divine holy river Ganga.
1: Amikor a jivatma az isteni szent Ganga folyóban füldik.
0: It is merging into Devprayag with Alaknanda and Bhagirathi.
1: Devprayagnál összeolvad, összefolyik Alaknandával és Bhagirathival.
0: Nagini river.
1: Nagini folyóval.
0: You know, it's something beautiful when from high mountains, from the rocks, the waterfall is there.
1: Az valami gyönyörű, tudjátok, amikor a magas hegyekről, a sziklákról, a vízesés aláhul.
0: There's a waterfall from the clouds.
1: Van egy vízesés a felhőkből.
0: Rain.
1: Az eső.

0: Very high.
1: Nagyon magasról.
0: It never comes waterfall from the earth.
1: A földről sosem jön vízesés.
0: Always come from up to down.
1: Mindig föntről jön lefele.
0: And on the peak of the mountain, where is coming so much water?
1: A hegycsúcsról hogyan jön annyi víz?
0: And how pure, how clean?
1: És mennyire tiszta?
0: So it comes from up to down.
1: Tehát föntről jön lefele.
0: And that waterfall which fall on the down, it doesn't come again up.
1: És az a víz, ami egyszer már aláhullott, az még egyszer nem fog fölmenni.
0: And this waterfall is for our eyes a joy.
1: És ez a vízesés a szemünk számára örömet
0: for
1: jelent.
0: Our body is beautiful.
1: Testünknek is örömet
0: and
1: szerez.
0: Drink that water.
1: Is gyönyörű.
0: Beautiful.
1: Meginni azt a vizet csodálatos.
0: Clean, pure.
1: Tiszta víz.
0: There are the minerals.
1: Vannak benne ásványok.
0: Because it is watching, going through the rocks.
1: Mert a sziklákon szűrődik át.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: That waterfall means the wisdom.
1: Az a vízesés a bölcsesség.
0: The knowledge.
1: A tudás.
0: The blessing.
1: Az áldás.
0: The grace.
1: A kegyelem.
0: Of the master.
1: A mester kegyelme áldása.
0: To the disciples.
1: Amelyet a tanítványnak ad át.
0: So, always the knowledge comes from up.
1: Tehát a tudás mindig föntről jön.
0: And who is down, they receive.
1: Aki alul van, az pedig megkapja.
0: If you sit up,
1: ha te ülsz fölül,
0: and master is down,
1: a mester pedig alul van,
0: you will be dried up.
1: Akkor ki fog száradni.
0: Nothing.
1: Semmit se lesz.
0: So that's why
1: ezért
0: Upanishad sit near
1: ülj közel
0: in the feet of the master.
1: A mester lábához.
0: And drink the nectar of the wisdom, the words of Gurudev, Guru Vakya.
1: És idd Gurudev a szavainak, a Guru Vakyának a nektárját.
0: If there's a kusanga,
1: ha kusanga van,
0: then that the water is mixed down.
1: Akkor a víz mással keveredik.
0: Impurities, bacteria.
1: Tisztátalannal, baktériumokkal.
0: That can manipulate your brain.
1: És az manipulálhatja.
0: That can make you ill.
1: Agyadat megbetegíthet.
0: That can lead you to the hospital.
1: Azáltal kórházba juthatsz.
0: And thanks to God, nowadays we have a hospital.
1: Hála Istennek, hogy manapság vannak kórházak.
0: Both place. Hospital and the grave very close.
1: A kórház és a temető közel van egymáshoz.
0: So, a hospital is again treatment.
1: A kórházban kezelést kapunk.
0: And so this hospital is again the satsang.
1: És ez a kórház pedig nem más megint, mint a satsang.
0: All the vrittis again purify.
1: Minden vritti újra megtisztul.
0: Only one thing.
1: Csak egy dolog.
0: That you think pure.
1: Hogy tisztán gondolkozz.
0: You digest all.
1: És emész meg mindent.
0: Give your body work.
1: Adj a testednek munkát.
0: Pranayam.
1: Pranayam.
0: And so the rishis enjoys the pranayam.
1: Tehát a rishik élvezik a pranayamot.
0: And you never knows when through the pranayam your prana goes to the brahmarendra.
1: És sosem tudhatod, hogy pranayama közben a pránád mikor halad át a brahmarendrán.
0: And brahmarendra is our Sahasrara chakra.
1: A Brahmarandra pedig a Sahasrara
0: chakra. That time Jivatma is perfect in joy.
1: Akkor a Jivatma tökéletes
0: ananda
1: örömben,
0: Brahmananda
1: van.

0: So the pranayam purifies our body.
1: Tehát a pranayam megtisztítja a testünket.
0: It purifies entire physical body.
1: Megtisztítja az egész fizikai testet.
0: The blood, the vessels.
1: A vért, a véredényeket.
0: The lungs, the
1: tüdőt, légzőrendszer.
0: Through and through. It is the best service to this body.
1: Áttisztít minden. Ez a legjobb szolgálat a testünknek.
0: Like you bring your car to the service station.
1: Mint amikor elviszük az autónkat szervizbe.
0: Then this pranayam which supplies enough and best oxygen towards the brain.
1: És ez a pranayam a legjobb minőségű oxigént szállít az
0: It develops concentration.
1: Számára is, és fejleszti a koncentrációt.
0: It develops the happiness in the heart.
1: Növeli az boldogságot a
0: the
1: szívben.
0: Joy in the heart.
1: Az örömöt a szívben.
0: The peace in the heart.
1: A békét a szívben.
0: The pleasant feelings in the heart.
1: A kellemes érzéseket a
0: szívben. And it is oneness.
1: És egység.
0: That time this jiva is proceeding towards the highest level.
1: És ekkor a jiva tovább halad a legmagasabb szint felé.
0: So every day when you experience the samadhi,
1: tehát minden nap, ha átéled a samadhit,
0: you see the light,
1: akkor látod a fényt.
0: You have feeling of achieving something.
1: Úgy érzed, hogy elérsz valamit.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: You are developing.
1: Fejlődsz.
0: Towards the highest consciousness.
1: A legmagasabb rendű tudat.
0: And there is one thing. The dhara, the waterfall.
1: És aztán van ott valami.
0: Which is connecting with the nectar.
1: A vízesés, amely a nektárhoz kapcsolódik.
0: That means the mantra.
1: Vagyis
0: it is the mantra.
1: A mantra, ez a mantrát jelenti.
0: So, if you stop the mantra,
1: ha abba hagyod a mantrát,
0: the waterfall is finished.
1: Akkor véget ér a vízesés.
0: You see only dry rock.
1: Csak a száraz szikla marad.
0: You can't get anything.
1: Abból nem kaphat semmit.
0: So mantra which will lead us to the samadhi.
1: És a mantra, amely elvezet minket a samadhihoz.
0: And it will lead us back to the normal life.
1: És visszavezet minket a normál életre.
0: So this is called the sabij samadhi.
1: Ez a sabija samadhi.
0: Sabij samadhi and nirbij samadhi.
1: Sabija samadhi és nirbija samadhi.
0: Sabij samadhi means still we have this vritti and we know where I am, who am I.
1: Sabija samadhi azt jelenti, hogy még megvan az a vritti, hogy tudom, hogy itt vagyok és ki vagyok én.
0: Because we are still alive.
1: Mivel még életben vagyunk.
0: And of course we would like to be alive.
1: És persze életben is szeretnénk maradni.
0: We don't want to die.
1: Nem akarunk meghalni.
0: You know, great rishis.
1: A nagy rishik.
0: Ages and ages they are still living.
1: Korszakokon és korszakokon át még mindig élnek.
0: Though their body is completely purified.
1: Bár a testük tökéletesen megvan
0: tisztítva. It is transparent.
1: Áttetsző.
0: The whole body is transparent.
1: Az egész testük áttetsző.
0: So, that is pranayam.
1: Az a pranayam.
0: Meditation.
1: A meditáció.
0: Asanas is just warming our body.
1: Az asana csak fölmelegíti a testünket.
0: And giving good massage to the body.
1: És megfelelő masszázsban részesíti a
0: testet. That you can sit long peacefully.
1: Hogy képesek legyünk sokáig békésen ülni.
0: Of course, our body is very important.
1: Persze a testünk az nagyon fontos.
0: Without body, nothing we will achieve.
1: Test nélkül semmit sem érhetnénk el.
0: Without body, we are nothing.
1: Test nélkül nem vagyunk semmik.
0: That's why God brought us into this body.
1: Ezért hozott minket Isten ebbe a testbe.
0: Where five tattvas.
1: Ahol az öt tattva,
0: five elements,
1: az öt elem,
0: space, air,
1: A tér, a levegő,
0: fire,
1: a tűz,
0: water,
1: a víz,
0: and earth,
1: és a föld.
0: All connecting into our body.
1: Mind kapcsolódik a testünkhöz.
0: And all these five elements.
1: Mindez az öt elem.
0: Gives us comfort.
1: Kényelemben részesít minket.
0: Balance.
1: Egyensúlyt ad.
0: So the jivatma feels one with the divine atma.
1: Hogy a jivatma egynek érezheti magát.
0: That time you can feel and realize the Gurudev, what is the Guru Kripa and what is Guru Tatma.
1: Az isteni atmával, és akkor érezheted, hogy ki Gurudev, mi a Guru Tatva, és mi a Guru Kripa.
0: Only those who have Guru.
1: Csak azok, akiknek van gurujuk.
0: And who realize their Guru.
1: És fölismerik gurujukat.
0: The devotion to the Guru.
1: Odaadással vannak a guru iránt.
0: Confidence to the guru.
1: Bizalommal vannak iránta.
0: This who is leading you 24 hours.
1: Aki vezet téged 24 órán keresztül.
0: And when you see the Gurudev.
1: És amikor látod Gurudevát.
0: Your jivatma is singing.
1: A jivatmád dalol.
0: Is blossoming.
1: Kivirágzik.
0: Is happy.
1: Boldog.
0: Glorious.
1: Dicsőség.
0: All fears is gone.
1: Minden félelem eltűnt.